0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük névnaposainkat is. A tehetik, tartsanak velem. Most a napáhítata csendül fel jó magam tolmácsolásában,

A mai Áida címe, felfelé tekintve. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Lukács evangéliumának első fejezete, 36. verse.

A mai állított szerzője Tyler Myers, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Bár már nem vagyok gyerek, még mindig szeretem a plüssállatokat. Többet is gyűjtöttem az évek során. Szinte mindegyiket valamilyen alkalomból kaptam ajándékba. Egy bizonyos plüssállatot azonban nem ajándékba kaptam, mégis úgy éreztem, mintha így lenne. Néhány évvel azelőtt, hogy édesapám hazatért volna az úrhoz, beszéltünk arról, hogy lesz egy plüssfehér tigrisem, végül meg is vettem. Ennek a fehér tigrisnek a különlegessége, hogy bár fekszik, a feje és a szeme mindig felfele néz. Többször is bátorító emlékeztető volt számomra ez a tekintet, hogy én is felfelé tekintsek. Ezt az összpontosítást úgy tudom elérni, ha az Úr Jézus Krisztuson elmélkedem, és a menny dicsőségére gondolok, ha imádkozom, és az imádság lelkületében maradok, ha olvasom és a szívembe zárom a Szentírást. Az is segít a fentiekre figyelni, ha a szívembe felemelő bátorító dal van. Rájöttem, hogy a felfelé tekintés nem olyasmi, ami csak úgy, magától megtörténik. Bár néha könnyebb, mint máskor, tudatosnak kell lennem ebben. Nem csak elérni, hanem meg is tartani ezt a fókuszt. Istennek azonban semmi sem lehetetlen.

Imádkozzunk. Mennyei atyánk, segíts rád figyelnünk, hogy bizonyosak lehessünk abban, veled semmi sem lehetetlen. Amen.

Isten segítségével mindig dönthetek úgy, hogy arra figyelek, ami igazán számít. Hangsúlyozza az áhítatunk szerzője, Tyler Myers, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk hálaadással mindazért, ami Istenre irányítja figyelmünket.

A napáhítatát hallhatták, utána Komló Sérif Szilvia Egészen a porba hullva című dala csendült fel. A következőkben kalendáriumot lapozunk Janicskó Mihály Noémivel.

29. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 187 nap van hátra. Lapozzuk fel a nap kalendáriumát, elsőként a mai naphoz kapcsolódó eseményekhez. 1192-ben ezen a napon avatják szentté első László magyar királyt. Nevéhez fűződik a magántulajdon védelmének megszilárdítása, Horvátország elfoglalása és az első magyar szentek avatása. Kivételes fizikuma miatt nevezik az Isten atlétájának. 1929-ben a Bem József tábornok hamvait Törökországból szülővárosába, Tárnuvba szállító vonat megáll Budapesten. A főváros lakossága a Magyar Nemzeti Múzeum előtt tiszteleg Bem apó koporsója előtt. 1941-ben Bárdossy László miniszterelnök bejelenti a parlamentben, hogy beállt a hadi állapot Magyarország és a Szovjetunió között. 1954. június 27-én Obnyinszkben, Moszkvától 100 kilométerre kapcsolták rá a magas feszültségű villamos hálózatra a világ első atomerőművét. Akkori 5 megawattos teljesítményével 10 000 lakás áramellátását biztosította. Az atomerőmű és a hozzá kapcsolódó kutatási központ emellett katonai bázisként is szolgált. 1972-ben Nolan Bushnell és Ted Debney Atari néven bejegyezte videójátékok tervezésére és építésére alapított vállalkozásukat, amelynek Al Alcorn lett az első tervezőmérnöke. 1989-ben Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák külügyminiszterek Sopronnál átvágják a vasfüggöny drótkerítését.

A történelmi események után most emlékezzünk azokra a jelentős személyekre, akik ezen a napon születtek. 1040 körül ezen a napon jött a világra első László magyar király. 1462-ben született 12. Lajos francia király, akinek a rendi gyűlés 1506-ban a nép atya címet adományozta. 1880-ban jött a világra Helen Keller, amerikai író, aktivista és előadó. Ő volt az első siketés vakdiák, aki főiskolai diplomát szerzett. 1917-ben született Demény Piroska zenetanár és folklorista. A kolozsvári zenei középiskola tanáraként a táncház mozgalom több későbbi zenészének volt a népzenét megkedveltető mentora. Népdalgyűjtéseit közös folklor kiadványokban jelentette meg, felvételről pedig a romániai magyar rádió és téviadások keretében mutatta be. Vetettem violát és szivárvány havasán címmel. 1928-ban látta meg a napvilágot Kulcsár Kálmán magyar szociológus, jogász, igazságügyminiszter, a jogszociológia magyarországi megalapítója. 1941-ben Varsóban született Krzysztof Kieślowski, lengyel filmrendező és forgatókönyvíró. Nemzetközileg legismertebb alkotásai a Tíz parancsolat című tévésorozat, a Veronika kettős élete és a Három szín trilógia, kék, fehér, piros. Karrierje során számos díjjal tüntették ki. A Brit Filmintézet 2002-es Sight and Sound listáján második helyen szerepelt, mint a modern idők 10 legjobb filmrendezőjének egyike. Európa nagyhatású rendezője, műveit a világ számos egyetemén oktatják. 1944-ben született Gulyás Gyula, Kossuth és Balázs Béla díjas, magyar filmrendező, érdemes művész. Dokumentumfilmjeinek egy részét Erdélyben forgatta, például a Széki Lassút, a Szék Télent, a Balladák filmje 1-2-t és a Mámot. 1959-ben született János Kaminski, Oscar-díjas lengyel operatőr, filmrendező. A Schindler listája című 1993-as film óta Steven Spielberg állandó operatőre. Négyszer jelölték Oscar-díjra, a Schindler listája és a Ryan közlegény megmentése meg is kapta a díjat. 1966-ban jött a világra G.G. Abrams, amerikai film és televíziós producer, forgatókönyvíró, színész, zeneszerző és filmrendező. Megismertebb munkái az ABC csatornán futó filmsorozatai, az Alias és a Lost eltűntek. Rendezője volt a 2009-ben bemutatott Star Treknek és 2013-as folytatásának, a Sötétségbennek. Abrams rendezte a 2006-os Mission Impossible 3-at és a 2015-ös Csillagok háborúja 7-et, az Ébredő erő címűt. 1975-ben született Tobias Maguire, amerikai színész, filmes pályafutását 1989-ben kezdte. Legismertebb szerepe Peter Parker a Pókember című filmben és folytatásában.

A következő percekben azokra jelentős személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója június 27-éhez kapcsolódik. 1574-ben távozott az élők sorából Giorgio Vasari, itáliai építész, reneszánsz és manierista festő, művészeti író. Hírnevét főleg irodalmi munkásságának köszönheti. Az olasz művészek életrajzainak nagy gyűjteménye, hibái és hiányai dacára. A művészeti irodalom mindmáig egyik legjelentősebb forrása. A munka több mint 1000 oldal. Felbecsülhetetlen forrása a művészettörténet írásnak. A reneszánsz szót valószínűleg ő használta először. 1975-ben hunyt el Robert Stolz, kétszeres Oscar-díjas osztrák zeneszerző, karmester. Mintegy 100 filmzene és 27 részben igen sikeres operett tette ismerté a nevét világszerte. A német megszállás után elhagyta hazáját, Franciaországba, majd az Egyesült Államokba emigrált, ahonnan 1946-ban tért haza. A híres bécsi jégrevű házi szerzője idős korában is aktív komponista volt. 1984-ben hunyt el Hédervári Péter földrajztanár, amatőr csillagász, újságíró, író. Jelentős hatású csillagászati ismeretterjesztő könyveket írt. Amatőr csillagászként egyik kedvenc területe a nap volt. A hold déli pólusának közelében egy krátert neveztek el róla, egy amerikai bolygókutató javaslatára. Ez a Hédervári kráter. 1986-ban adta vissza lelkét teremtőjének Gárdonyi Zoltán zeneszerző, zenetudós, egyetemi tanár. Számos egyházzenei műfajban alkotott, írt zenekari műveket, kórus és kamarazenét, orgona és vokális darabokat. Zenetudományi publikációkat is írt, kutatásainak köszönhetően újszerű, mélyreható betekintést nyerhetünk Bach és Liszt zenéjébe. Kompozíciói számos CD-felvételen jelentek meg Magyarországon, Németországban és Svédországban. Életművét 2016-ban Magyar Örökségdíjjal ismerték el. 2001-ben hunyt el Jack Lemmon, kétszeres Oscar-díjas és többszörös Golden Globe-díjas amerikai színész-rendező. Pályafutása alatt számos legendássá vált szereppel gazdagította Hollywoodot, de elsősorban örök barátjával, Walter Matthau-val alakított párosának köszönhette sikereit. Olyan ismert komédiákban szerepelt a híres duó, mint a Szomszédnője mindig zöldebb, vagy a Szenzáció. 2016-ban hunyt el Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli, olasz színész, filmrendező, úszó, vízilabdázó, aki leginkább a Piedone filmekkel, Spaghetti Westernekkel és a Terence Hill-el közös filmjeivel vált ismerti. Pályáját sikeres sportolóként kezdte, ő volt az első olasz úszó, aki 100 méteres gyorsúszásban egy percen belüli eredményt ért el. Ünnepnapok, emléknapok is kapcsolódnak június 27-éhez, ez a határőrség napja, Első László magyar király tiszteletére, aki megszervezte és megszilárdította a határvidék őrizetét. Ugyanakkor a cukorbetegek világnapja is. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak június 27-éhez, a napkalendáriumát lapoztuk.

0: Kalendáriumot lapoztunk Janicskó Mihály Noémivel. Utána Vikitár Gyula, Eladó az egész világ című dala csendült fel. A következőkben névnaposainkat köszöntjük. Az Edda Műveg ünnep című dalával.
1: A mai napon, június 27-én László, Kamilla és Torda névnapja van. Lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. László a szláv, Vladislav névnek magyar formája, elemeinek jelentése hatalom, dicsőség. A 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. Kamilla a Kamil férfi név női párja, egyúttal egy gyógynövény neve, latin eredetű, jelentése nemesi születésű, aki az áldozatoknál szolgált. Torda török eredetű név, jelentése megállt, megmaradt. Ma tehát sok szeretettel köszöntjük László.

Köszönöm nektek ezt a csodálatos napot. Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem, az Edda Művek a mai naptól holdbiztos, hogy él!

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában, a mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában a múlt heti zöld percek környezetvédelmi rovatunk ismétlését hallhatják, majd ezután jazzene szól.
3: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
4: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
3: Tudjon meg többet a környezetvédelemről.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Zöld Percek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat a következő fél órában. Adásunk első felében környezetvédelmi híreket, illetve tényeket fogok elmondani, mely után vendégem dr. Néda Tamás fizikus, a Sapientia EMTE adjunktusa, akivel az energiáról, az energiaválságról fogunk beszélgetni. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nézzük először, hogy milyen környezetvédelmi hírek és tények keringenek körülöttünk a nagyvilágban. Akár további 180 évvel meghosszabbíthatják a gyilkostó életét a meder és a gátak tisztításával. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az Országos Helyreállítási Alapból több árvízvédelmi projektet is megvalósít, ezek közé bekerült a gyilkostó fennmaradását célzó nagyszobású beruházás is. Ennek a célja, hogy az egyébként természetes folyamatok miatt feltöltődő tó eltűnését késleltessék, ezt pedig úgy érik el, hogy egy bizonyos mennyiségű üledéket eltávolítanak, ugyanakkor több üledékfogógátat kitakarítanak és megjavítanak. Még egyelőre a tervezési fázisban vagyunk, emiatt tartottunk több egyeztető ülést, ahol a Nemzeti Park mellett az állami és magánerdészeti képviselői, a koordináló vízügy, de a Gyergyószentmiklósi önkormányzat képviselői is jelen voltak. Mutatott rá Hegyi Barna, a Békásszoros Nagyhagymás Nemzeti Park igazgatója. Az igazgató szerint igen összetett projektről van szó, a tóba folyó patakokra épített kisebb és nagyobb gátakat is meg kell tisztítani a hordaléktól, illetve ki kell őket javítani. Jelenleg épp ott tartunk, hogy a még 60-as években épített kisebb gátaknál próbálják beazonosítani a földterületek tulajdonosait, mert a procedúra szerint csak akkor végezhetnek közpénzből ott munkálatokat, ha ideiglenesen átveszi azokat a parcellákat a főigazgatóság. Csak hogy a tulajdonosok közül sokan idősek, vannak, akik Temesváron élnek, mások Izraelben, így elhúzódhatnak ezek a folyamatok. Ha a kisgátakat nem is sikerült rehabilitálni, a hordalék felfogásának szempontjából igazán fontos két nagy gát a vízügyhöz tartozik, így az ottani munkálatokat biztosan el tudják végezni. Magyarázta az igazgató, aki szerint most nem fognak takarékoskodni a pénzzel. Például felmerült az is, hogy a legújabb technológiák szerint fognak hallépcsőket építeni a gátakra, hogy akadálymentesítsék a halpopulációk mozgását. Mint kifejtette, a Nemzeti Park főként azokat a munkálatokat ellenőrzi és koordinálja, amelyek a szigorúan védett területeken fekvő tavat érintik, hogy a beavatkozásokkal ne érintsék negatívan az élővilágot. De miért is takarítják ki az üledéket? Hegyi Barna emlékeztetett, a természetes völgyelzáródással keletkezett tavak úgy működnek, mint egy nagy ülepítő medence. Ezeknek előbb-utóbb az lesz a sorsa, hogy a patagokból beáramló üledék miatt egyszer majd feltelnek és eltűnik a vízfelszín. A gyilkostó 1839-ben keletkezett, körülbelül 30 hektáros volt a vízfelület, ez mára csak 12 hektára csökkent. Persze ez a folyamat az emberi tevékenység következtében is felgyorsult, a különböző turisztikai egységek okozta szennyezés és a főleg a 90-es években zajló intenzív tarvágásoknak köszönhetően rengeteg üledék mosódott be az üledékfogógátakba. Ezek is idővel felteltek, és a víz a mindenféle hordalékkal együtt folyt bele a tóba. Magyarázta a Nemzeti Park igazgatója, aki szerint a jelenlegi ritmussal a tó felszíne az elkövetkezendő 50-80 évben eltűnt volna, a jelenlegi beavatkozásokkal a tó életét azonban még legalább 180 évig meghosszabbíthatják. Mi a lejárt gyógyszer veszélye? Sokan nyugodt szívvel bevesznek egy gyógyszert akkor is, ha annak a szavatossági ideje már régen lejárt. Pedig a lejárt szavatosságú idejű gyógyszer nem csak egyszerűen kevésbé hat, hanem méreg is lehet a szervezet számára, alkalmazása tehát kifejezetten veszélyes. Mi számít lejárt gyógyszernek?
Minden gyógyszeren és gyógyhatású készítményen van egy feltüntetett szavatossági idő, amelyen túl az adott szer ható anyagai elvesztik fizikai, kémiai, mikrobiológiai és gyógyhatású tulajdonságaikat. A lejárat idő ráadásul eléggé viszonylagos, hiszen egy nem megfelelő körülmények között tartott gyógyszer hatóanyagainak stabilitása akár a dobozon feltüntetett lejárat előtt is kárt szenvedhet, ezzel párhuzamosan pedig csökkenhet az adott gyógyszerkészítmény hatóanyag tartalma. Egyes, főleg vény nélkül kapható gyógyszerek összetevői a készítmény lejárati dátuma után még egy ideig stabilak maradnak, vagy csak kismértékben csökken a hatóanyag tartalmuk. Azonban ez az időszak a tárolási körülményektől és a gyógyszer típusától függően eltérő lehet. Meddig is használható fel a lejárt gyógyszer? A túl alacsony vagy épp magas hőmérséklet, az erős UV-fény, a magas páratartalom, ezek mind olyan nem ideális környezeti feltételek, amelyek tartós hatására a gyógyszer minőségi követelményei romolhatnak, megváltoztathatva annak állagát, színét, ízét és hatásukra az adott addig biztonságos készítményben, akár mérgező bomlástermékek is keletkezhetnek. És bár vannak olyan gyógyszerek, amelyek akár egy-két éven túl is megőrzik hatóképességüket, addig akadnak olyanok is, amelyeknek a hatóanyag tartalma a lejáratot követő hónapokban egyenesen zuhanó repülésbe megy át. Kifejtett hatásuk ezért elmaradhat a vártól. Mielőtt azonban bárki is azt a téves következtetést vonná le ebből, hogy semmi gond, akkor majd 2-3-szoros adagot veszek be belőlük, tegyük gyorsan tisztába a dolgot. A hatásosság csökkenésének nagyon komoly következményei lehetnek, és akkor a hatóanyag csökkenést sok esetben kísérő, felerősödő káros gyógyszer mellékhatásokat még nem is említettem. Amennyiben ugyanis egy súlyos allergiás reakciókra használt azonnali hatású injekció hatóanyag tartalma csökken, és nem képes kifejteni megfelelő mértékben a hatását, vagy a mindennapi inzulin injekció marad hatástalan, az akár halálos kimenetellel is végződhet. Pont úgy, mint egy esetlegesen a keringést vagy a szívet érintő súlyos mellékhatás. Vigyázat! Számos gyógyszer, szirup, csepp vagy gyógyszertári szuszpenzió még az optimális, előírt tárolási körülmények között tartva is a felbontástól számítva csak igen rövid ideig használható fel biztonságosan. Ilyenek többnyire a gyermekeknek szánt láz- és köhögés csillapító szirupok, valamint a seppfertőtlenítéssel kiütéskezelésre szánt gyógyszertári kevert készítmények is. Alkalmazásuk előtt minden esetben ellenőrizzük az adagolón, illetőleg az üvegen feltüntetett szavatossági időt. De miért is számít a lejárt gyógyszer veszélyes hulladéknak? A lejárt szavatosságú gyógyszerek több okból is veszélyes hulladéknak tekinthetők. Egyes lejárt gyógyszerek elveszítik a hatékonyságukat, mérgezővé válhatnak, baktériumokkal szennyeződhetnek, ami potenciálisan veszélyes és akár a szervezetre ártalmas is lehet. A lejárt gyógyszerekkel, például az ellenőrzött anyagokat tartalmazó kábítószernek minősülő szerekkel, köptetőkkel, ha azok a kommunális hulladékok közé kerülnek, egyesek visszaélhetnek, ami veszélyeztetheti a közbiztonságot. A lejárt szavatosságú gyógyszerek a környezetre, vízre, talajra, levegőre, növényi, állati és emberi szervezetre is ártalmasak lehetnek, ha azok nem kerülnek biztonságos körülmények között megsemmisítésre. Miért nem szabad a kommunális szemétbe dobni a lejárt gyógyszereket? A válasz egyszerű, a lejárt gyógyszer veszélyes hulladéknak minősül, azonban ezt a nagyon is reális veszélyforrást valamiért még mindig nem kezeljük a helyén. Pedig általánosságban elmondható, hogy az emberekben egyre inkább megfogalmazódnak olyan elvárások, amelyek egészségük, környezetük és megélhetésük védelmével, annak megőrzésével kapcsolatosak. Hol adhatjuk le a lejárt gyógyszert? A lejárt gyógyszereket, gyógyszerhulladékokat számos helyen le lehet adni, hogy azokat biztonságos körülmények között ártalmatlanítsák. Gyógyszertárakban és egyéb gyógyszereket forgalmazó helyeken, bioboltokban, drogériákban vagy benzinkutakon, önkormányzati hivataloknál és egészségügyi intézményekben is. Figyelem, soha ne szedjen be senki az orvosa kifejezett jóváhagyása nélkül semmilyen lejárt szavatossági idejű gyógyszert, hanem összegyűjtve adja le azt az erre kijelölt veszélyes hulladéknak leadó pontokon. Híreinket a Transterex, illetve az xforest.hu hírportálok értesüléseit használtuk fel.

0: A következőkben dr. Néda Tamással, fizikussal beszélgetünk, a Sapientia MT adjunktusával, aki az energia és energiaválságba fog minket beavatni.
1: Sok szeretettel köszöntöm a műsorunkba, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Ma egy nagyon aktuális és terjedelmes témával fogunk foglalkozni. Ma annyira nem fog kiterjedni, de próbáljuk körbeírni az egészet, ez pedig az energiaválság lenne. Kezdjük is inkább a legelején, hogy mi is az az energia, nagyon röviden.
2: Igen, hát én is köszönöm szépen a meghívást. Hát energia igazából, tehát hogyha most ugye a fizikai meghatározásba mennék bele, tehát ott is a fizikusoknál ez egy ilyen nehezen megfogalmazható, hogy mi is az energia, leggyakrabban ezt úgy szokták mondani, hogy egy ilyen munkavégző képesség tulajdonképpen, és hát fizikai értelemben nagyon sokféle energiáról beszélhetünk, a mechanikai energia, meg elektromos energia is, tehát én ebben nem nagyon szeretnék belemenni. Hétköznapi értelemben így az energiáról, energiaforrásokról szoktunk beszélni. Tudjuk, hogy mindennek a működtetéséhez energiára van szükségünk. Tehát, hogy nagyon röviden én ezt így határoznám meg, hogy egy munkavégző képesség, és hát mondjuk úgy, hogy a hétköznapi életünkben minden téren szükségünk van energiára. Közlekedéstől kezdve az otthoni háztartási gépeink, hogy működjenek, fűtéshez, mindenhova energiára van szükség.
1: Ugye most egy energiaválság kellős közepén vagyunk. Mit is jelent ez?
2: Hát ez az energiaválság úgymond már elég régóta fennáll, és ez én szerintem, tehát ez inkább a megnövekedett energiaszükségletnek köszönhető. Úgy, ahogy a számítógépek mindenütt elterjedtek, telefonok elterjedtek, egyre több energiára van szükségünk, és ezt valamilyen formában meg kell termelni. Na most többféle formában tudjuk jelen pillanatban ezt az energiát megtermelni. A leggyakrabban használt energiahordozók, most is a fosszilis energiahordozók, ide tartozik a szén, a kőolaj, illetve a földgáz. És hát, hogyha a föld energia mérlegét néznénk, akkor még mindig körülbelül egy olyan 80%-ot tesz ki a fosszilis energiahordozóknak a felhasználása, tehát 80%-ot tesz ki az összenergiahordozókból. És emiatt logikus, hogy kialakul egy ilyen energiaválság, mivel nem egyenletesen van elosztva a Földön. Tehát ezek az energiahordozók bizonyos régiókban megtalálhatók, úgy, mint a volt Szovjetunió területén, tehát most a legnagyobb része az Oroszország területén, arab államokban, Törökország területén, tehát a fosszilis energiahordozók nagy része ezen a vidéken található. És hát most ez az újabb energiaválság, természetesen ez a háborúnak is tudható be, gazdasági szankciókat próbáltak behozni Oroszország ellen. Na most ez lehet, hogy pontosan visszaütött, mivel, amint mondtam az elején is, Oroszországban található a legnagyobb földgázkészlet pillanatnyilag, és ezzel politikailag is nagyon jól sokba tudják tartani Európát.
1: Európa hogy áll most ezekkel az energiákkal? Oké, Oroszország ugye próbálja sakban tartani Európát, de végül is csak próbálnak ők is kerülő utakat találni.
2: Hát igen, a kerülő utak, természetesen itt bejön többféle, tehát mindig próbálunk alternatívát keresni. És ezek az alternatívák, hát lennének mondjuk a megújuló energiák, az atomenergia, a megújuló energiák közül elsősorban gondolok itt a szélenergiára, a napenergiára és a vízi energiára. Természetesen vannak olyan helyek, ahol a geotermikus energiát is nagyon jól kihasználják, és hát szintén alternatívként lehet mondjuk az atomenergiára gondolni. A megújuló energiaforrásokkal jelen pillanatban az a helyzet, hogy jó, hát azt mondjuk, hogy zöld energia, ez úgy nagyon zöldnek hangzik, valójában nem teljesen zöldes sem, tehát azt kell tudni, hogy minden energiaforrásnak erős környezeti hatása is van, a környezetre szennyező hatása bír, tehát abszolút mindenik energiaforrás. Az atomenergiával meg az a helyzet, hogy nagyon félünk tőle. Pedig jelen pillanatban én ezt is a zöld energiák közé sorolnám, az atomenergiát, ugyanis működ, tehát energia előállítás közben nincsen káros anyagkibocsátás, nagy mennyiségű energiát tudunk termelni vele, és természetesen vannak veszélyei, ugyanúgy, mint a közlekedés is, meg minden rejt, tehát bizonyos kockázatot, minden emberi tevékenységre egy bizonyos kockázatot, viszont hogyha felelősen gazdálkodunk vele, felelősen használjuk, akkor jelen pillanatban szerintem ez jelenteni a legjobb alternatívát. az atomenergia jelenteni. Sajnos egyes országok, mint például Németország, ezt teljesen ki akarta iktatni, és most rájött, hogy ez egy hibás döntés volt. Pont ezzel a mostani krízissel, mivel látjuk, hogy a német ipar nagyon nagy mértékben függ az orosz földgáztól, és emiatt egyszerűen nincs más alternatívájuk. Most próbálják a szénerőműveket vissza újraindítani, viszont hát ez egy sokkal erősebb környezetszennyezést jelent, mint például az atomenergiának, vagy bármely más energiának a használata. Tehát a szénenergiát, ezt kéne a legjobban a szénégetést a legjobban korlátozni, mert ez a jelen pillanatban a legerőteljesebb környezetszennyező.
1: És az atomenergiát csak a veszélyek miatt zárták ki, vagy volt más oka is azért?
2: Hát ez elsősorban szerintem a csernobili balesetnek tulajdonítható, utána volt a fukushimai atomerőműnek a balesete, kettőnek két különböző oka volt, az egyik egy emberi mulasztás, a csernobili baleset egy emberi mulasztás miatt jött létre, a fukushimai, mint tudjuk, egy környezeti katasztrófa, a cunami elmosta mondjuk az erőművet a biztonsági berendezésekkel együtt, természetesen a kettőnek nem ugyanaz a hatása volt, viszont ezután felerősödtek azok a politikai irányzatok, a politikai vonalak, amelyek nagyon kezdték ellenezni ezt az atomenergiát, és akkor Németországban, hát a zöldek úgy néz ki, ezt idézőjelben mondanám, hogy zöldek ott, de úgy néz ki, hogy azok erősebbek voltak, és megpróbáltak nyomást gyakorolni a kormányukra, és emiatt az atomenergiát úgy egy kicsit mellőzni kezdték. Most rájöttek, bezárták az atomerőműveket. Hát, hogy ez mennyire egy ilyen képmutató döntés volt, azt onnan lehet a legjobban látni, hogy ugyan ők bezárták az atomerőműveket, de elektromos energiát vásároltak Franciaországtól, és Franciaország az egyik legnagyobb atomenergia termelő pillanatnyilag. Tehát én szerintem most rájöttek, hogy ez egy hibás döntés volt, és szóba került az is, hogy újraindítják ezeket az atomerőműveket.
1: Mit tett az Európai Unió az energiaválság kezelése érdekében?
2: Hát én ezt igazából nem tudnám megmondani. Én úgy látom, hogy erőteljesen az Európai Uniónak, az Európai Unió döntéseinek nagy szerepe van a jelenlegi energiaválság kialakulásában, hogy a megoldás érdekében pontosan mit tett, én ezt nem látom át. Igazából próbálják az alternatív energiákat előtérbe helyezni, de ez bizonyos korlátokba ütközik. Tehát nagy mennyiségű, azt kell megjegyezzük, hogy itt nagy mennyiségű energiát nem tudunk csak alternatív energiákkal előállítani. A 90-es években volt már egy ilyen elképzelés, hogy körülbelül 2020-2030-ra az energiagazdaság teljesen át kéne álljon, a foszilis energiahordozókat kiküszöbölje, az atomenergiát olyan 2020-2025-ig kiszerették volna küszöbölni, ez 1990-ben, és hogy 2050-re egy olyan energiagazdaságot szerettek volna megteremteni, amiben csak alternatív energiák, tehát ezek az úgynevezett megújuló energiák szerepelnek, és természetesen is a takarékosságból, hogy figyelembe véve, tehát hogy a többi teljesen kiküszöböljék. Hát manapság ez már látható, hogy 2020-at elhagytuk, és erről szó nincs, hogy atomerőműveket leállítsunk, foszilis energiától megszabaduljunk, tehát látható, hogy ez az irány nem követhető, és emiatt ez az egész alternatív, meg megújuló energiáknak a használata, ez egy nagyon szép dolog, de nem fenntartható. Én legalábbis így látom, hogy nem fenntartható ez jelen pillanatban. Nem tudunk annyi energiát megtermelni ezekkel az energiaforrásainkkal, mint amennyire szükségünk van jelen pillanatban. Annak ellenére, hogy megjelentek olyan technológiák, amelyek energiasporló technológiák, tehát ahol kevesebb energiát használunk fel, gondolok itt a ledes lámpákra, ledes égőkre, az új háztartási gépekre, amelynek sokkal kisebb az energiafogyasztása, viszont jelen pillanatban úgy látszik, hogy ezekkel nem lesz megoldható, tehát csak az úgymond zöld energiával. Tehát valamilyen más forrásra mindenképpen szükségünk lesz. És ez a más forrás, még egyszer visszatérek az előbbi gondolatra, én úgy látom jelen pillanatban csak az atomerőműveknek a használata. Tehát a mostani tudásunk szerint. Természetesen vannak elképzelések a jövőre nézve, de az Európai Uniónak így az energiapolitikájában nem láttam olyan konkrét lépéseket, amelyek igazából megoldhatnák ezt a jelenlegi energiaproblémánkat.
1: amúgy a megújuló energiák mennyit tudnának segíteni a válságon, hogyha ezt így lehetne számszerűsíteni mondjuk?
2: Hát bizonyos mértékben természetesen tudják enyhíteni. Háztartásilag például mindenképpen javasolt. Hát hogyha arányában nézzük, jelen pillanatban egyes országok, tehát az Európai Unión belül egyes országok, tehát átlagban olyan 20% körüli a megújuló energiáknak a használata. A többi 80, hát az fosszilis, illetve az atomenergiából jön össze, a többi 80%. Én úgy látom, hogy nagyon jó ez a, tehát a zöld energiák, megújuló energiák nagyon jók, viszont nem áll akkora terület rendelkezésünkre, hogy csak ezekkel megoldjuk a jelenlegi energiaigényeinket. Tudjuk azt, hogy a napenergia, ahhoz, hogy napenergiával, napcellával termeljük meg az energiát, nagyon nagy területet igényel ez. Na most ezeket a területeket a mezőgazdaságtól teljesen el kell venni. Tehát itt akkor megint probléma lesz most, hogy energiát termelünk, vagy mezőgazdasági tevékenységet folytatunk. A másik az, hogy nem annyira hatékonyak ezek az energiaforrások, tehát kicsi a hatásfokuk. Nagyok a veszteségek, hiába érkezik hatalmas mennyiségű napenergia a föld felszínére, ebből nagyon kevés hasznosítható. A jelenlegi, persze a jelenlegi tudásunkkal, tehát nagyon keveset tudunk ebből hasznosítani, tehát arányában véve nagyon kicsi ez a mennyiség. Ugyanígy a szélenergiával is, tehát ott is nagy területekre van szükség, hát mondjuk vizuálisan se tudom, hogy mennyire néznek jól például, hogy egy területet, egy parkot szélgenerátorokkal, szélerőművekkel tűzzük tele. Tehát nem tudom, hogy ilyen szempontból is ez mennyire megoldható. Viszont mindenképpen nagy szerepük lehet mondjuk a háztartásuk esetében. Tehát például a napcelláknak a használata házak esetében, tömbházak, társasházak esetében ez nagyon javasolt lehet, tehát nagyon is javasolt dolog. És háztartásilag, tehát egyes háztartások át tudnak majdnem teljesen állni erre az energiaforrásra. De csak tehát az ipart is és a közlekedést is ezzel nem hiszem, hogy meg tudjuk jelen pillanatban oldani.
1: Románia hogy áll az energiaválsággal, vagy energiával inkább?
2: Igen, hát Románia mondjuk azt, hogy az Európai Unión belül, hogyha ezeket az előbb elmondott mutatókat nézzük, elég jól áll, amiatt, hogy ha jól tudom, a megújuló energiáknak a használata az körülbelül olyan 30%-os az egész energiagazdaság esetében. Tehát 30%-ot a megtermelt energiának a 30%-át alternatív megújuló energiákból fedezi. Hát itt elsősorban a vízi energia miatt áll ilyen jó Románia, mert nagyon sok a vízi erőmű, a Vaskapu, tehát ott van a Vaskapu, ami egy nagyon nagy teljesítményű erőmű, és ezen kívül több kisebb-nagyobb tározó létezik, víztározó, amelyekre például a Békási tározó, a Vidráru, ezek a nagyobbak itt a környékünkön is, a Tarnicai, Bélesi erőmű. Tehát ezek elég nagy mennyiségű energiát szolgáltatnak az országnak. Ezen kívül a szél és a napenergiának a felhasználása is elég jól kihasznált. Itt van Európának a legnagyobb szélparkja, Dobrodzsában ez a Funtunéli Kodzseliák nevű erőmű, szélerőmű, ennek nagyon nagy a kapacitása, tehát körülbelül, ha jól emlékszem, olyan 600 megawattos kapacitás, ez körülbelül annyi, mint egy atomerőmű egy blokkjának a kapacitása, például a Csernovodai az úgy tudom, hogy 700 megawattos, ez körülbelül annyit termel csak ez a Funtunéli Kodzseliáki szélpark. Viszont ennek van egy szépséghibája, hogy nem román tulajdonban van. Tehát ez a se energiaszolgáltató tulajdonában van ez az erőmű. Tehát így, hogyha papíron nézzük, hogy hogy állunk, akkor papíron azt mondhatjuk, hogy nagyon jól állunk, mert Romániában nagyon sok megújuló energiát termelnek, használnak ki. Ugyanez a naperőművek, napparkoknak is a területén ugyanígy állunk. Ott is nagyon sok van, viszont ott is a legnagyobb része nem román tulajdonú.
1: Mindig van egy buktató.
2: Igen, akkor. Igen, igen. Tehát, és itt igazából, tehát

0: hogy Európai Uniós meg világszinten is abban reménykednek, hogy a fúziós energia megoldhatná ezt a problémát. Tehát előre haladott kutatások vannak a fúziós erőműnek a kialakítására. Ez azért jobb mondjuk egy ilyen atomerőműnél, mert korlátlan mennyiségű, idézőjelben mondom, üzemanyag áll rendelkezésünkre. Nem lenne káros anyagkibocsátás, illetve a másik az, hogy nincs ugyanaz a probléma, mint az atomerőműveknél, ahogy nem termel hulladékot, tehát nincs radioaktív hulladéka, nem lenne ennek az erőműnek. Tehát ezt úgy kell elképzelni egy ilyen erőművet, mint egy kis napot. A nap is tulajdonképpen a fúziós energiából adja ezt a hatalmas mennyiségű energiát le, tehát a naprendszerbe. És jelen pillanatban a kutatások úgy állnak, azt mondják, hogy talán 2050-re elképzelhető az, hogy ezt már fúziós energiát meg fogunk tudni termelni, és fúziós erőművet beindítani. Ezek csak előrejelzések, valójában nem lehet tudni igazából, hogy mikor is fog megvalósulni. Mondom azt, hogy a 90-es években azt mondták, hogy 2020-ra mondták azt, hogy a fúziós erőművek megoldják ezt a problémát, már 23-ban vagyunk, és még mindig csak kísérleti jelleggel tudtak ilyen fúziós folyamatokat beindítani, nagyon rövid ideig tudták fenntartani ezt a fúziós folyamatot, tehát még van ezekkel. Reméljük azt, hogy ez a fúziós energia meg fogja oldani ezt a problémát is.
1: Kisemberként tudunk valamit tenni így az energiaválság ellen lényegében, vagy a saját magunk megsegítésére?
0: Szerintem igen, és ez lenne egy elég jól járható út. Itt gondolok az energiasporlásra. Tehát az energia megtakarítás az még mindig a legfontosabb. Tehát nagyon sok energiát pazarolunk el. Egy példának hadd mondjam el, hogy például, hogyha a tévét otthon kikapcsoljuk, vagy számítógépet kikapcsoljuk. A tévét ugye legtöbbször a távirányítóval kapcsoljuk ki, úgynevezett ilyen készenléti állapotban marad a tévé, ez az úgynevezett angolul, hogy mondják, hogy standby állapotban marad. Hát ez természetesen nagyon pici energiát fogyaszt ez ebben a készenléti állapotban, viszont hogyha összeadnánk az összes háztartásban található készülékeket, tehát ez egy hatalmas mennyiségű energiát jelent. Az Egyesült Államokban végeztek egy felmérést ezzel kapcsolatban, és azt mondták, hogy ha mindenki például oda menne a tévéhez és lekapcsolná rendesen a tévékészülékét, akkor akár egy atomerőművet is be lehetne zárni, tehát annyi energiát meg lehetne spórolni, mint amennyit egy atomerőmű amennyit termel. Tehát ez évi lebontásra vonatkozik. Tehát évente annyit pazarolunk el, és ez tulajdonképpen ez egy elpazarolt energia. Vagy hogy kimegyünk a szobából, úgy hagyjuk a villanyégőket. Ez mind-mind hát energiapazarlás. Ez szerintem úgy lehet a legjobban valahogy, tehát környezeti neveléssel lehetne a legjobban elérni, hogy erre odafigyeljen az ember, mert mindenütt mondjuk, hogy ne dobjuk el a szemetet, ezáltal ne szennyezzük a környezetünket, de az energiapazarlás, én úgy mondanám, pont olyan, mint a szemét eldobás. Tehát, hogyha csak úgy hagyunk egy villanyt, mert ezáltal egy erőmű kell működjön, valamit, az energiát meg kell termelni, és zöld úton energiát, mondjuk azt, hogy zöldebb egy energiaforrás, mint más, de valójában zöld energia nem létezik, mert amint az elején is mondtam, minden energia forrásunk környezetszennyező. Tehát ha pazaroljuk az energiát ezzel, vegyük úgy, mintha eldobtuk volna a szemetet.
2: Az elmúlt percekben az energiaválságról mesélt nekünk dr. Néda Tamás fizikus, a Sapientia MTA adjunktusa.

Ezzel zöld percek rovatunk a végéhez ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk két hét múlva. A műsorvezetőt, szerkesztőt hallották, Lukács Orsolyát. A viszonthallásra!

0: zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
1: Zöld percek rovatunkat hallották Lukács Osolya szerkesztésében. Most pedig Harcsa Veronika jazzzeneművei csendülnek fel.

Az elmúlt percekben Harcsa Veronika jazzzeneműveit hallották. Ezzel Homokóra adásunk végére is értünk, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen Szabó Anita várja önöket az Ébresztő reggeli műsorunkkal. Helen Keller, amerikai siket és vakíró, aktivista, előadó gondolatával búcsúzom önöktől, aki 1880-ban ugyanezen a napon született, és így szól. Egyedül keveset tudunk tenni, de együtt sokkal többre vagyunk képesek. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. Békesség Istentől viszont hallásra. Kellemes hétvégét kívánok!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit június 27-én szombat reggel ébresztő magazin műsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. A következő percekben híreinket hallják. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Szögletes kisautót fog gyártani a Dacia. Kukoricából, napraforgóból és rozsból is jó termés ígérkezik. Csak engedéllyel lehet kereskedelmi célra gombát és erdélygyümölcsöt gyűjteni. Nem hívják meg Magyar Pétert tusványosra. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Hipster néven új, teljesen elektromos meghajtású, kifejezetten városi forgalomra tervezett személygépkocsit fog gyártani a Dacia. A kisméretű jármű prototípusát tavaly mutatták be, most pedig a forgalomban is kipróbálták. Rövid távon Párizs utcáin közlekedett. Majd leparkolták, hogy a járókelők véleményt mondhassanak róla. Adta hírul a Profit.ro. Az autót sokan megbámulták, s egyértelműen pozitívan nyilatkoztak róla. Volt, aki szögletesnek, de kedvesnek, illetve a jövő autójának nevezte. Más egy Lego építőkockához hasonlította, de kapott futurista és cool minősítéseket is. A cégvezetés közvéleménykutatásnak szánta az informális párizsi bemutatót. A Dacia Hipster mindössze 3 méter hosszú, a magassága 1,52, a szélessége pedig 1,55 méter. Könnyű lesz parkolóhelyet találni neki. A csomagtartója 70 literes, azonban a hátsó ülések lehajtásával 500 literre növelhető. Az Európai Bizottság tudományos szolgálatának becslései szerint hektáronként 5,18 tonna lehet a búzaidei termés átlaga, írja az ekonomika.net. Ez mintegy 6%-kal marad el a tavalyi rekordértékű hozamtól. A gazdák 2,23 millió hektáron betettek búzát, ami azt jelenti, hogy 11,5 millió tonna lehet az idei termés. Tavaly a termesztők 12,6 millió tonna búzát takarítottak be. Az uniós átlaghozam 5,79 tonnának ígérkezik, ami 5%-kal kisebb az egy évvel korábbinál. Az árpatermesztők 5,1 tonnás átlagos hozamra számíthatnak, ami 6%-kal gyengébb a 2025-ösnél. Idén 501.100 hektár az árpa termőterülete, ami 2,5 millió tonnás termést jelent.

0: Ez lényegesen kisebb a tavalyi 3,4 millió tonnánál. Ellenben a kukorica esetében jók a kilátások, a várható hozam 4,15 tonna hektáronként 5%-kal jobb a tavainál. A gombák és erdélygyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag 410/2008-as számú környezetvédelmi miniszteri rendelet előírásainak megfelelően kiadott engedély alapján az abban jóváhagyott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. Figyelmeztetett csütörtökön kiadott közleményében a Hargita megyei környezetőrség. Mint a hatóság kiemeli, Hargita megyei erdei és természetes ökoszisztémái gazdag biodiverzitást és értékes természeti erőforrásokat kínálnak. A gombák nem csak biológiai szempontból lenyűgözőek, hanem az erdélyi ökoszisztémák egészséges működéséhez is nélkülözhetetlenek. Védelmükkel nem csak a biológiai sokféleséget őrizzük meg, hanem hozzájárulunk az erdők természetes egyensúlyának fenntartásához is. Hívták fel a figyelmet. Németh Zsolt, Tusványos egyik alapítója közölte, a szervezők nem hívják meg a Tusnádfürdői Szabad Egyetemre Magyar Pétert. A miniszterelnök korábban azt mondta, a szervezők gyávák meghívni őt az adófizetői pénzen működő táborba. Miért ne hívjuk Magyar Pétert Tusványosra? Azért, mert egy esemény szervezőinek úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre, és kit nem. Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket, írta a csütörtöki Facebook bejegyzésében Németh Zsolt. A Fidesz képviselője hozzátette, Tusványos a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye, Magyar Péter egy pár nappal ezelőtti parlamenti felszólalásában nehezményezte, hogy nem kapott meghívót Tusnádfürdőre. Mint mondta, rengeteg adófizetői pénz van Tusványosban. A szervezők mégis gyávák meghívni rá a miniszterelnököt, miközben a volt kormányfő ott lesz. Németh Zsolt korábban egy podcast műsorban jelentette be, megállapodtak Orbán Viktorral, a Fidesz elnök jelen lesz a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen és diáktáborban. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60-bani és 100 magyar forint 1 lej 48-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Eger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírrovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon. 141. Zsoltán 4. verse.

mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből az 5. rész 8. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
5: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Ébresztő reggeli magazin műsorunk hallgatásába. Szabó Anita mikrofonnál. A mai napon Helen Keller, amerikai siket és vakíró aktivista előadó gondolatával köszöntöm Önöket. Egyedül keveset

0: tudunk tenni, de együtt sokkal többre vagyunk képesek. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.hu weblapon interneten keresztül. A következő percekben Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk Szecsüdi Árpád szerkesztésében.
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A 119. Zsoltár 64-től 72-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Kós Ádám, a magyarországi rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztora. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Kutya történet című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelki pásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, nem értünk mindent abból, amit a mi életünkben megengedsz. Vannak terhek, amelyeket szívesen elkerülnénk, és kérdések, amelyekre nem találunk választ. Mégis kérünk, taníts bennünket bízni benned, akkor is, amikor az utat még nem látjuk. Nyisd meg értelmünket, hogy felismerjük vezetésedet a nehéz időkben is. Amen. A 119. Zsoltárból olvasom Isten igéjét, a 64. verstől kezdődően egészen a 72. versig. Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre. Jót tettél szolgáddal, ígéreted szerint, Uram. Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. De most megtartom beszédeidet. Jó vagy te, és jót teszel. Taníts engem rendelkezéseidre. Hazugságot koholtak ellenem a kevélyek, de én megfogadom utasításaidat tiszta szívből. Kövér a szívük, érzéketlen, én pedig törvényedben gyönyörködöm. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst. Amen. Kedves testvérek, vannak élethelyzetek, amelyeket soha nem választanánk magunknak. Nem választanánk a betegséget az életünkben, az elnyomást, a társadalmi romlást sem. Soha nem kérnénk nehéz élethelyzeteket a személyes életünkbe, családunkba, egyházunk, országunk részére. Nehéz helyzeteket. Pontosan a nehéz elhelyzetek elkerüléséért szoktunk imádkozni, hogy a családunkat is és minket is kerüljön el a veszedelem, a betegség, a haláleset, az anyagi csőd, az erkölcsi romlás. És jól is van ez így. Mert az ember szeretné az életét minél kiszámíthatóbb mederben élni. Könnyed terhekkel, amelyeket a saját erejéből meg tud oldani. Azonban a zsoltáros most egy nehéz élethelyzetből szabadult meg, és ebből a nehéz élethelyzetből való megszabaduláskor felismer valami fontosat. Hogy életének nagy kihívása előtt tévelygő volt. Ezt mondja, mielőtt nyomorúságért, tévelyektem, de most megtartom beszédeidet. Ez a szó, hogy tévelyektem, rendkívül önkritikus. Önvizsgálatot tart az imádkozó, és ebben az önvizsgálatban eljut oda, hogy meglátja saját életének korábbi hiányosságait. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. Nagyon nagy szükségünk van ma az önvizsgálatra és az önkritikára. Amikor az életünk eseményeire visszatekintünk, és az ige fényében meglátjuk életünk hibáit, bűneit és tévelygéseit, akkor önvizsgálatot kell tartanunk, és önkritikát kell gyakorolnunk. Mert ez valóságosan formálja az emberi jellemet. A zsoltáríró pontosan tudja, hogy élete nehézségének jellemformáló ereje volt. Mert az emberileg megoldhatatlan helyzet ilyen. Az ember azonban nem csak a múltjával néz szembe egy mélyponton, hanem szembenéz a saját végességével is. Azzal, hogy ő nem mindenható. Hogy tehet bármit bizonyos helyzetekben, az életét mégsem ő irányítja. Ez a megdöbbenés pedig elindíthatja az embert a vallás felé és Isten felé. Hogy kell valaki, aki a lehetetlennek tűnő helyzetemen is tud segíteni, akire számíthatok a terhek hordozásában.
ahogy az elején hallhattuk, senki sem akar terheket az életébe. De kétségtelen, hogy az ember életének nehézségeiben sokkal könnyebben megszólítható. Amikor kórházi gyakorlatokra jártunk a teológiai évek alatt, akkor meglepett a tény, hogy szinte kivétel nélkül mindenki szívesen hallgatja az igét, és örömmel hallgatja, vagy éppen énekli az énekeket. Hogy abban a kiszolgáltatott helyzetben, amit egy kórházi körülmény nyújthat, az ember sokkal fogékonyabb és nyitottabb Isten megszólítására. A zsoltárírói is erre jön rá, amikor elmondja megdöbbentő gondolatait. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Nem szoktunk hozzá ehhez, és talán továbbra sem fogunk ezért imádkozni. Azonban a zsoltárírói gondolkodásmódja segíthet nekünk a mélységek elhordozásában. Segíthet kitartani a betegség egy szerettünk szenvedése idején, amikor a halál árnyékának völgyében járunk. És eszünkbe juthat a jól ismert mondat is. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Ne feledkezzünk meg erről soha. Amen. Urunk, köszönjük, hogy a próbák között sem hagysz magunkra. Amikor gyengék vagyunk, kérünk, emlékeztess bennünket arra, hogy kegyelmed elég. Adj türelmet a várakozásban, reménységet a bizonytalanságban, és hitet ahhoz, hogy a sötétebb napokon is rád bízzuk magunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.

Kós Ádám a magyarországi lakamozi református misszió egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallották a 119. Zsoltár 64-től 72-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Kutya történet című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.

Kutyatörténet. A vadász új kutyával indult portyázni. A tóhoz érve meglátta a vadkacsákat. Egy gyönyörű példányt sikerült elejtenie. A madár szinte pontosan a víz közepébe esett. A kutya szapora ügetéssel szaladt végig a víztükrön, és már hozta is a zsákmányt a gazdájának. A vadász lőtt még két vadkacsát, a kutya még kétszer szaladt végig a tóvízén. Hát ez lehetetlen, mondogatta magában a gazdája. Vagy az én fejemben nincs valami egészen rendben, vagy ezzel a kutyával nem stimmel valami. Mentő ötlete támadt. A holnapi vadászatra elhozza magával a szomszédját, majd meglátjuk, mit szól az mindenhez. Így is tett. Másnap szomszédostól ért a tóhoz, puskáját vállához emelve szinte azonnal el is ejtette az aznapi vadkacsát. A kutya nekiíramodott, a víz színén odarohant, és már jött is vissza a zsákmánnyal. A vadász szomszédjához fordult. Nem tűnt fel magának valami furcsa ennél a kutyánál? Micsoda? Nem. De most, hogy így rákérdez, tényleg van valami furcsa nála? Na látja, mondta a vadász, feszülten várva a folytatást. Hát az elég furcsa, ha egy vadászkutya nem tud úszni.

Jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mintha az ostobák énekét hallgatja valaki. Prédikátor könyve 7. részének 5. verse.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. A mikrofonnál Szabó Anita. Ebben a filórában is Helen Keller, amerikai siket és vak író, aktivista előadó gondolatával köszöntöm Önöket. Egyedül keveset tudunk tenni, de együtt sokkal többre vagyunk képesek. A következő percekben hírösszefoglalót hallunk.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Szögletes kisautót fog gyártani a Dacia. Kukoricából, napraforgóból és rozsból is jó termés ígérkezik. Csak engedéllyel lehet kereskedelmi célra gombát és erdélygyümölcsöt gyűjteni. Nem hívják meg Magyar Pétert tusványosra. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Hipster néven új, teljesen elektromos meghajtású, kifejezetten városi forgalomra tervezett személygépkocsit fog gyártani a Dacia. A kisméretű jármű prototípusát tavaly mutatták be, most pedig a forgalomban is kipróbálták. Rövid távon Párizs utcáin közlekedett. Majd leparkolták, hogy a járókelők véleményt mondhassanak róla. Adta hírül a Profit.ro. Az autót sokan megbámulták, s egyértelműen pozitívan nyilatkoztak róla. Volt, aki szögletesnek, de kedvesnek, illetve a jövő autójának nevezte. Más egy Lego építőkockához hasonlította, de kapott futurista és cool minősítéseket is. Az Európai Bizottság tudományos szolgálatának becslései szerint hektáronként 5,18 tonna lehet a búzaidei termés átlaga, írja az ekonomika.net. Ez mintegy 6%-kal marad el a tavalyi rekordértékű hozamtól. A gazdák 2,23 millió hektáron betettek búzát, ami azt jelenti, hogy 11,5 millió tonna lehet az idei termés. Tavaly a termesztők 12,6 millió tonna búzát takarítottak be. A gombák és erdélygyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag 410/2008-as számú környezetvédelmi miniszteri rendelet előírásainak megfelelően kiadott engedély alapján az abban jóváhagyott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. Figyelmeztetett csütörtökön kiadott közleményében a Hargita megyei környezetőrség. Mint a hatóság kiemeli, Hargita megyei erdei és természetes ökoszisztémái gazdag biodiverzitást és értékes természeti erőforrásokat kínálnak. A gombák nem csak biológiai szempontból lenyűgözőek, hanem az erdélyi ökoszisztémák egészséges működéséhez is nélkülözhetetlenek. Hívták fel a figyelmet. Németh Zsolt, tusványos egyik alapítója közölte, a szervezők nem hívják meg a Tusnádfürdői Szabad Egyetemre Magyar Pétert. A miniszterelnök korábban azt mondta, a szervezők gyávák meghívni őt az adófizetői pénzen működő táborba. Miért ne hívjuk Magyar Pétert tusványosra? Azért, mert egy esemény szervezőinek úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre, és kit nem. Magyar Péter folyamatosan minősített.

Hitetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket, írta a csütörtöki Facebook bejegyzésében Németh Zsolt. A Fidesz képviselője hozzátette, tusványos a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye, Magyar Péter egy pár nappal ezelőtti parlamenti felszólalásában nehezményezte, hogy nem kapott meghívót Tusnádfürdőre. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Eger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült.

Hírekkel legközelebb 7 órakor várom hallgatóinkat, most a nap kalendáriumát lapozzuk.

Június 27-ét írunk, ez az év 178. szökő évben 179. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 187 nap van hátra. Lapozzuk fel a nap kalendáriumát, elsőként a mai naphoz kapcsolódó eseményekhez. 1192-ben ezen a napon avatják szentté első László magyar királyt. Nevéhez fűződik a magántulajdon védelmének megszilárdítása, Horvátország elfoglalása és az első magyar szentek avatása. Kivételes fizikuma miatt nevezik az Isten atlétájának. 1929-ben a Bem József tábornok hamvait Törökországból szülővárosába, Tárnuvba szállító vonat megáll Budapesten. A főváros lakossága a Magyar Nemzeti Múzeum előtt tiszteleg Bem apó koporsója előtt. 1941-ben Bárdossy László miniszterelnök bejelenti a parlamentben, hogy beállt a hadi állapot Magyarország és a Szovjetunió között. 1954. június 27-én Obnyinszkben, Moszkvától 100 kilométerre kapcsolták rá a magas feszültségű villamos hálózatra a világ első atomerőművét. Akkori 5 megawattos teljesítményével 10 000 lakás áramellátását biztosította. Az atomerőmű és a hozzá kapcsolódó kutatási központ emellett katonai bázisként is szolgált. 1972-ben Nolan Bushnell és Ted Debney Atari néven bejegyezte videójátékok tervezésére és építésére alapított vállalkozásukat, amelynek Al Alcorn lett az első tervezőmérnöke. 1989-ben Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák külügyminiszterek Sopronnál átvágják a vasfüggöny drótkerítését.

A történelmi események után most emlékezzünk azokra a jelentős személyekre, akik ezen a napon születtek. 1040 körül ezen a napon jött a világra első László magyar király. 1462-ben született 12. Lajos francia király, akinek a rendi gyűlés 1506-ban a nép atya címet adományozta. 1880-ban jött a világra Helen Keller, amerikai író, aktivista és előadó. Ő volt az első siket és vakdiák, aki főiskolai diplomát szerzett. 1917-ben született Demény Piroska zenetanár és folklorista. A kolozsvári zenei középiskola tanáraként a táncház mozgalom több későbbi zenészének volt a népzenét megkedveltető mentora. Népdalgyűjtéseit közös folklor kiadványokban jelentette meg, felvételről pedig a romániai magyar rádió és téviadások keretében mutatta be. Vetettem violát és szivárvány havasán címmel. 1928-ban látta meg a napvilágot Kulcsár Kálmán, magyar szociológus, jogász, igazságügyminiszter,

Eszter, a jogszociológia magyarországi megalapítója. 1941-ben Varsóban született Krzysztof Kieślowski, lengyel filmrendező és forgatókönyvíró. Nemzetközileg legismertebb alkotásai a Tíz parancsolat című tévésorozat, a Veronika kettős élete és a Három szín trilógia, kék, fehér, piros. Karrierje során számos díjjal tüntették ki. A Brit Filmintézet 2002-es Sight and Sound listáján második helyen szerepelt, mint a modern idők 10 legjobb filmrendezőjének egyike. Európa nagyhatású rendezője, műveit a világ számos egyetemén oktatják. 1944-ben született Gulyás Gyula, Kossuth és Balázs Béla díjas, magyar filmrendező, érdemes művész. Dokumentumfilmjeinek egy részét Erdélyben forgatta, például a Széki lassút, a Szék télent, a Balladák filmje 1-2-t és a Mámot. 1959-ben született János Kaminski, Oscar-díjas lengyel operatőr, filmrendező. A Schindler listája című 1993-as film óta Steven Spielberg állandó operatőre. Négyszer jelölték Oscar-díjra, a Schindler listája és a Ryan közlegény megmentése meg is kapta a díjat. 1966-ban jött a világra G.G. Abrams, amerikai film- és televíziós producer, forgatókönyvíró, színész, zeneszerző és filmrendező. Legismertebb munkái az ABC csatornán futó filmsorozatai, az Alias és a Lost eltűntek. Rendezője volt a 2009-ben bemutatott Star Treknek és 2013-as folytatásának, a Sötétségbennek. Abrams rendezte a 2006-os Mission Impossible 3-at és a 2015-ös Csillagok háborúja 7-et, az Ébredő erő címűt. 1975-ben született Tobias Maguire, amerikai színész. Filmes pályafutását 1989-ben kezdte. Legismertebb szerepe Peter Parker a Pókember című filmben és folytatásában.

0: A következő percekben azokra jelentős személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója június 27-éhez kapcsolódik. 1574-ben távozott az élők sorából Giorgio Vasari, itáliai építész, reneszánsz és manierista festő, művészeti író. Hírnevét főleg irodalmi munkásságának köszönheti. Az olasz művészek életrajzainak nagy gyűjteménye, Hibái és hiányai dacára. A művészeti irodalom mindmáig egyik legjelentősebb forrása. A munka több mint 1000 oldal. Felbecsülhetetlen forrása a művészettörténet írásnak. A reneszánsz szót valószínűleg ő használta először. 1975-ben hunyt el Robert Stolz, kétszeres Oscar-díjas osztrák zeneszerző, karmester. Mintegy 100 filmzene és 27 részben igen sikeres operett tette ismerté a nevét világszerte. A német megszállás után elhagyta hazáját, Franciaországba, majd az Egyesült Államokba emigrált, ahonnan 1946-ban tért haza. A híres bécsi jégrevű házi szerzője időskorában is aktív komponista volt. 1984-ben hunyt el Hédervári Péter, földrajztanár, amatőr csillagász, újságíró, író. Jelentős hatású csillagászati ismeretterjesztő könyveket írt. Amatőr csillagászként egyik kedvenc területe a nap volt. A hold déli pólusának közelében egy krátert neveztek el róla, egy amerikai bolygókutató javaslatára. Ez a Hédervári kráter. 1986-ban adta vissza lelkét teremtőjének Gárdonyi Zoltán zeneszerző, zenetudós, egyetemi tanár. Számos egyházzenei műfajban alkotott, írt zenekari műveket, kórus és kamarazenét, orgona és vokális darabokat. Zenetudományi publikációkat is írt, kutatásainak köszönhetően újszerű, mélyreható betekintést nyerhetünk Bach és Liszt zenéjébe. Kompozíciói számos CD felvételen jelentek meg Magyarországon, Németországban és Svédországban. Életművét 2016-ban Magyar Örökségdíjjal ismerték el. 2001-ben hunyt el Jack Lemmon, kétszeres Oscar-díjas és többszörös Golden Globe-díjas amerikai színészrendező. Pályafutása alatt számos legendássá vált szereppel gazdagította Hollywoodot, de elsősorban örök barátjával, Walter Matthau-val alakított párosának köszönhette sikereit. Olyan ismert komédiákban szerepelt a híres duó, mint a Szomszédnője mindig zöldebb, vagy a Szenzáció. 2016-ban hunyt el Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli, olasz színész, filmrendező, úszó, vízilabdázó, aki leginkább a Piedone filmekkel, Spaghetti Westernekkel és a Terence Hill-el közös filmjeivel vált ismerti. Pályáját sikeres sportolóként kezdte, ő volt az első olasz úszó, aki 100 méteres gyorsúszásban egy percen belüli eredményt ért el. Ünnepnapok, emléknapok is kapcsolódnak június 27-éhez, ez a határőrség napja, Első László magyar király tiszteletére, aki megszervezte és megszilárdította a határvidék őrizetét. Ugyanakkor a cukorbetegek világnapja is. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak június 27-éhez, a napkalendáriumát lapoztuk.
1: Kalendáriumot lapoztunk, a következő percekben kuktarovatunkban egy fitness fasírt receptet osztok meg.
2: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
3: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Mai kukdarobatunkban egy diétás fitness pasírt receptet osztok meg. Tekintsük át előbb, milyen hozzávalók szükségesek az elkészítéséhez. 35 dekagram csirkemellfilé, 50 g zappehely, 1 darab tojás, 5 gereszt fokhagyma, 1 fél darab póréhagyma, 1 közepes darab paradicsom, 1 evőkanál úti fűmaghéj, só és bors ízlés szerint bazsalikomlevél és egy kishegyi majoranna.

Most lássuk, hogy hogyan is készül ez a diétás fitness fasírt. A póré hagymát, bazsalikomot és a paradicsomot aprítsuk fel a fokhagymával együtt. A darált csirkehúst összekeverjük az összes hozzávalóval, majd hagyjuk állni 5 percet, hogy az utifűmaké kifejtesse hatását. Ezután sütőpapírral billelt tepsire kis halmocskákat rakunk, majd lelapogatjuk őket. Előmelegített sütőben 170 fokon süssük 30-35 percig a fasírt méretétől függően. Aki szereti, reszelt sajtot is rakhat rá, friss zöldségsalátával is nagyon finom, vagy kovászos uborkával.

Tekintsük át még egyszer, milyen hozzávalók szükségesek a diétás fitness fasírt elkészítéséhez. 35 dekagram csirkemálfilé, 50 g zappehely, 1 darab tojás, 5 gereszt fokhagyma, 1 fél darab poréhagyma, 1 közepes darab paradicsom, 1 evőkanál úti fűmaghéj, só és bors, valamint bazsalikumlevél, ízlés szerint, és egy kis hegynyi majoranna. Mai receptünk forrása a noszelti.hu weboldal volt. Jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Ha tetszett hallgatóinknak az elhangzott recept, tartsanak velünk hétfőtől is Kukta rovatunkban, hiszen akkor egy újabb recept hangzik el. A következőkben ünnepeltjénket köszöntjük.
3: A mai napon, június 27-én László, Kamilla és Torda névnapja van. Lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. László a szláv Vladislav névnek magyar formája, elemeinek jelentése hatalom, dicsőség. A 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. Kamilla a Kamil férfi név női párja, egyúttal egy gyógynövény neve, latin eredetű, jelentése nemesi születésű, aki az áldozatoknál szolgált. Torda török eredetű név, jelentése megállt, megmaradt. Ma tehát sok szeretettel köszöntjük László, Kamilla és Torda személynevet viselő hallgatóinkat, és természetesen mindazokat, akik június 27-én születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. A következő dal nekik szól. Isten éltesse őket!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián is a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anita mikrofonnál. A mai napon Helen Keller, amerikai siket és vakíró, aktivista előadó gondolatával köszöntöm Önöket. Egyedül keveset tudunk tenni, de együtt sokkal többre vagyunk képesek. A következő percekben híreinket sugározzuk.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Szögletes kisautót fog gyártani a Dacia. Kukoricából, napraforgóból és rozsból is jó termés ígérkezik. Csak engedéllyel lehet kereskedelmi célra gombát és erdélygyümölcsöt gyűjteni. Nem hívják meg Magyar Pétert tusványosra. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Hipster néven új, teljesen elektromos meghajtású, kifejezetten városi forgalomra tervezett személygépkocsit fog gyártani a Dacia. A kisméretű jármű prototípusát tavaly mutatták be, most pedig a forgalomban is kipróbálták. Rövid távon Párizs utcáin közlekedett. Majd leparkolták, hogy a járókelők véleményt mondhassanak róla. Adta hírül a Profit.ro. Az autót sokan megbámulták, s egyértelműen pozitívan nyilatkoztak róla. Volt, aki szögletesnek, de kedvesnek, illetve a jövő autójának nevezte. Más egy Lego építőkockához hasonlította, de kapott futurista és cool minősítéseket is. A cégvezetés közvéleménykutatásnak szánta az informális párizsi bemutatót. A Dacia Hipster mindössze 3 méter hosszú, a magassága 1,52, a szélessége pedig 1,55 méter. Könnyű lesz parkolóhelyet találni neki. A csomagtartója 70 literes, azonban a hátsó ülések lehajtásával 500 literre növelhető. Az Európai Bizottság tudományos szolgálatának becslései szerint hektáronként 5,18 tonna lehet a búzaidei termés átlaga, írja az ekonomika.net. Ez mintegy 6%-kal marad el a tavalyi rekordértékű hozamtól. A gazdák 2,23 millió hektáron betettek búzát, ami azt jelenti, hogy 11,5 millió tonna lehet az idei termés. Tavaly a termesztők 12,6 millió tonna búzát takarítottak be. Az uniós átlaghozam 5,79 tonnának ígérkezik, ami 5%-kal kisebb az egy évvel korábbinál. Az árpa termesztők 5,1 tonnás átlagos hozamra számíthatnak, ami 6%-kal gyengébb a 2025-ösnél. Idén 501.100 hektár az árpa termőterülete, ami 2,5 millió tonnás termést jelent, ez lényegesen kisebb a tavalyi 3,4 millió tonnánál. Ellenben a kukorica esetében jók a kilátások, a várható hozam 4,15 tonna hektáronként 5%-kal jobb a tavainál. A gombák és erdélygyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag 410/2008-as számú környezetvédelmi miniszteri rendelet előírásainak megfelelően kiadott engedély alapján az abban jóváhagyott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. Figyelmeztetett csütörtökön kiadott közleményében a Hargita megyei környezetőrség.

0: Mint a hatóság kiemeli, Hargita megyei erdei és természetes ökoszisztémái gazdag biodiverzitást és értékes természeti erőforrásokat kínálnak. A gombák nem csak biológiai szempontból lenyűgözőek, hanem az erdei ökoszisztémák egészséges működéséhez is nélkülözhetetlenek. Védelmükkel nem csak a biológiai sokféleséget őrizzük meg, hanem hozzájárulunk az erdők természetes egyensúlyának fenntartásához is. Hívták fel a figyelmet. Németh Zsolt, Tusványos egyik alapítója közölte, a szervezők nem hívják meg a Tusnádfürdői Szabad Egyetemre Magyar Pétert. A miniszterelnök korábban azt mondta, a szervezők gyávák meghívni őt az adófizetői pénzen működő táborba. Miért ne hívjuk Magyar Pétert Tusványosra? Azért, mert egy esemény szervezőinek úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre, és kit nem. Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket, írta a csütörtöki Facebook bejegyzésében Németh Zsolt. A Fidesz képviselője hozzátette, Tusványos a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye, Magyar Péter egy pár nappal ezelőtti parlamenti felszólalásában nehezményezte, hogy nem kapott meghívót Tusnádfürdőre. Mint mondta, rengeteg adófizetői pénz van Tusványosban. A szervezők mégis gyávák meghívni rá a miniszterelnököt, miközben a volt kormányfő ott lesz. Németh Zsolt korábban egy podcast műsorban jelentette be, megállapodtak Orbán Viktorral, a Fidesz elnök jelen lesz a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen és diáktáborban. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60-bani és 100 magyar forint 1 lej 48-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Eger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírrovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon. 141. Zsoltár 4. verse.

mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből az 5. rész 8. verse.

0: Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Következzen Krédó hitépítő műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
4: Krédó.

0: A megtartó hit műsora.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A 119. Zsoltár 64-től 72-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Kós Ádám, a magyarországi rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztora. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Kutya történet című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, nem értünk mindent abból, ami életünkben megengedsz. Vannak terhek, amelyeket szívesen elkerülnénk, és kérdések, amelyekre nem találunk választ. Mégis kérünk, taníts bennünket bízni benned, akkor is, amikor az utat még nem látjuk. Nyisd meg értelmünket, hogy felismerjük vezetésedet a nehéz időkben is. Amen. A 119. Zsoltárból olvasom Isten igéjét, a 64. verstől kezdődően egészen a 72. versig. Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre. Jót tettél szolgáddal, ígéreted szerint, Uram. Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. De most megtartom beszédeidet. Jó vagy te, és jót teszel. Taníts engem rendelkezéseidre. Hazugságot koholtak ellenem a kevélyek, de én megfogadom utasításaidat tiszta szívből. Kövér a szívük, érzéketlen. Én pedig törvényedben gyönyörködöm. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst. Amen. Kedves testvérek, vannak élethelyzetek, amelyeket soha nem választanánk magunknak. Nem választanánk a betegséget az életünkben, az elnyomást, a társadalmi romlást sem. Soha nem kérnénk nehéz élethelyzeteket a személyes életünkbe, családunkba, egyházunk, országunk részére. Nehéz helyzeteket. Pontosan a nehéz elhelyzetek elkerüléséért szoktunk imádkozni, hogy a családunkat is és minket is kerüljön el a veszedelem, a betegség, a haláleset, az anyagi csőd, az erkölcsi romlás. És jól is van ez így. Mert az ember szeretné az életét minél kiszámíthatóbb mederben élni. Könnyed terhekkel, amelyeket a saját erejéből meg tud oldani. Azonban a zsoltáros most egy nehéz élethelyzetből szabadult meg, és ebből a nehéz élethelyzetből való megszabaduláskor felismer valami fontosat. Hogy életének nagy kihívása előtt tévelygő volt. Ezt mondja, mielőtt nyomorúságért, tévelyektem, de most megtartom beszédeidet. Ez a szó, hogy tévelyektem, rendkívül önkritikus. Önvizsgálatot tart az imádkozó, és ebben az önvizsgálatban eljut oda, hogy meglátja saját életének korábbi hiányosságait. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. Nagyon nagy szükségünk van ma az önvizsgálatra és az önkritikára. Amikor az életünk eseményeire visszatekintünk, és az ige fényében meglátjuk életünk hibáit, bűneit és tévelygéseit, akkor önvizsgálatot kell tartanunk, és önkritikát kell gyakorolnunk. Mert ez valóságosan formálja az emberi jellemet. A zsoltáríró pontosan tudja, hogy élete nehézségének jellemformáló ereje volt. Mert az emberileg megoldhatatlan helyzet ilyen. Az ember azonban nem csak a múltjával néz szembe egy mélyponton, hanem szembenéz a saját végességével is. Azzal, hogy ő nem mindenható. Hogy tehet bármit bizonyos helyzetekben, az életét mégsem ő irányítja. Ez a megdöbbenés pedig elindíthatja az embert a vallás felé és Isten felé. Hogy kell valaki, aki a lehetetlennek tűnő helyzetemen is tud segíteni, akire számíthatok a terhek hordozásában.
ahogy az elején hallhattuk, senki sem akar terheket az életébe. De kétségtelen, hogy az ember életének nehézségeiben sokkal könnyebben megszólítható. Amikor kórházi gyakorlatokra jártunk a teológiai évek alatt, akkor meglepett a tény, hogy szinte kivétel nélkül mindenki szívesen hallgatja az igét, és örömmel hallgatja, vagy éppen énekli az énekeket. Hogy abban a kiszolgáltatott helyzetben, amit egy kórházi körülmény nyújthat, az ember sokkal fogékonyabb és nyitottabb Isten megszólítására. A zsoltáríró is erre jön rá, amikor elmondja megdöbbentő gondolatait. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Nem szoktunk hozzá ehhez, és talán továbbra sem fogunk ezért imádkozni. Azonban a zsoltáríró gondolkodásmódja segíthet nekünk a mélységek elhordozásában. Segíthet kitartani a betegség egy szerettünk szenvedése idején, amikor a halál árnyékának völgyében járunk. És eszünkbe juthat a jól ismert mondat is. Az pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Ne feledkezzünk meg erről soha. Amen. Urunk, köszönjük, hogy a próbák között sem hagysz magunkra. Amikor gyengék vagyunk, kérünk, emlékeztess bennünket arra, hogy kegyelmed elég. Adj türelmet a várakozásban, reménységet a bizonytalanságban, és hitet ahhoz, hogy a sötétebb napokon is rád bízzuk magunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.

Kós Ádám a Magyarországi Rakamazi Református Misszió Egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallották a 119. Zsoltár 64-től 72-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Kutya történet című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.

Kutya történet. A vadász új kutyával indult portyázni. A tóhoz érve meglátta a vadkacsákat. Egy gyönyörű példányt sikerült elejtenie. A madár szinte pontosan a víz közepébe esett. A kutya szapora ügetéssel szaladt végig a víztükrön, és már hozta is a zsákmányt a gazdájának. A vadász lőtt még két vadkacsát, a kutya még kétszer szaladt végig a tóvizén. Hát ez lehetetlen, mondogatta magában a gazdája. Vagy az én fejemben nincs valami egészen rendben, vagy ezzel a kutyával nem stimmel valami. Mentő ötlete támadt. A holnapi vadászatra elhozza magával a szomszédját, majd meglátjuk, mit szól az mindenhez. Így is tett. Másnap szomszédostól ért a tóhoz, puskáját vállához emelve szinte azonnal el is ejtette az aznapi vadkacsát. A kutya nekiíramodott, a víz színén odarohant, és már jött is vissza a zsákmánnyal. A vadász szomszédjához fordult. Nem tűnt fel magának valami furcsa ennél a kutyánál? Micsoda? Nem. De most, hogy így rákérdez, tényleg van valami furcsa nála? Na látja, mondta a vadász, feszülten várva a folytatást. Hát az elég furcsa, ha egy vadászkutya nem tud úszni.

Jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mintha az ostobák énekét hallgatja valaki. Prédikátor könyve 7. részének 5. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Kutya történet című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Szabó Anita mikrofonnál. A mai napon Helen Keller, amerikai siket és vak, író, aktivista, előadó gondolatával köszöntöm Önöket. Egyedül keveset tudunk tenni, de együtt sokkal többre vagyunk képesek. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy az agnos@agnosradio.ro e-mail címen. A továbbiakban hírösszefoglalót hallanak.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Szögletes kisautót fog gyártani a Dacia. Kukoricából, napraforgóból és rozsból is jó termés ígérkezik. Csak engedéllyel lehet kereskedelmi célra gombát és erdélyi gyümölcsöt gyűjteni. Nem hívják meg Magyar Pétert tusványosra. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Hipster néven új, teljesen elektromos meghajtású, kifejezetten városi forgalomra tervezett személygépkocsit fog gyártani a Dacia. A kisméretű jármű prototípusát tavaly mutatták be, most pedig a forgalomban is kipróbálták. Rövid távon Párizs utcáin közlekedett. Majd leparkolták, hogy a járókelők véleményt mondhassanak róla. Adta hírül a Profit.ro. Az autót sokan megbámulták, s egyértelműen pozitívan nyilatkoztak róla. Volt, aki szögletesnek, de kedvesnek, illetve a jövő autójának nevezte. Más egy Lego építőkockához hasonlította, de kapott futurista és cool minősítéseket is. Az Európai Bizottság tudományos szolgálatának becslései szerint hektáronként 5,18 tonna lehet a búzaidei termés átlaga, írja az ekonomika.net. Ez mintegy 6%-kal marad el a tavalyi rekordértékű hozamtól. A gazdák 2,23 millió hektáron betettek búzát, ami azt jelenti, hogy 11,5 millió tonna lehet az idei termés. Tavaly a termesztők 12,6 millió tonna búzát takarítottak be. A gombák és erdélygyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag 410/2008-as számú környezetvédelmi miniszteri rendelet előírásainak megfelelően kiadott engedély alapján az abban jóváhagyott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. Figyelmeztetett csütörtökön kiadott közleményében a Hargita megyei környezetőrség. Mint a hatóság kiemeli, Hargita megyei erdei és természetes ökoszisztémái gazdag biodiverzitást és értékes természeti erőforrásokat kínálnak. A gombák nem csak biológiai szempontból lenyűgözőek, hanem az erdélyi ökoszisztémák egészséges működéséhez is nélkülözhetetlenek. Hívták fel a figyelmet. Németh Zsolt, tusványos egyik alapítója közölte, a szervezők nem hívják meg a Tusnádfürdői Szabad Egyetemre Magyar Pétert. A miniszterelnök korábban azt mondta, a szervezők gyávák meghívni őt az adófizetői pénzen működő táborba. Miért ne hívjuk Magyar Pétert tusványosra? Azért, mert egy esemény szervezőinek úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre, és kit nem. Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket, írta a csütörtöki Facebook bejegyzésében Németh Zsolt. A Fidesz képviselője hozzátette, tusványos a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye, Magyar Péter egy pár nappal ezelőtti parlamenti felszólalásában nehezményezte, hogy nem

kapott meghívót Tusnád fürdőre. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Eger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült.

0: Rossz Rádiót hallgatja.
1: Aktuális összeállításunkat most a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugározzuk.
2: Az Anyaország. Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a Tokai Református Gyülekezet, ahol június 14-én Mészáros István esperes beiktatta lelkipásztori tisztségébe Tóth Kis Esztert. Szolgálatának vezérigéjéül Pál apostol Timóteushoz írt második levelének szavait választotta: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. A beiktatott lelkipásztorral Sütő Dávid Peldék készített interjút.
3: Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán az Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon. Úgyhogy az utolsó években így az érettségére készülés valahogy már nem úgy működött, vagy nem úgy sikerült, ahogyan én elképzeltem, és akkor azért úgy jöttek az igei megszólítások, emberek által, tehát ilyen nagyon-nagyon vegyes volt, nagyon észhez kellett, hogy térjek, hogy aztán eljöjjön bennem a felismerés, hogy egyébként ez az én utam.
4: Mi volt a konkrét felismerés, ha szabad rá kérdezni, mi volt ez a mérföldkő, hogy ez a pont, ahonnan úgy gondolja tiszteltes asszony, hogy akkor itt történt meg igazán a megszólítás?
3: Igazából ezek az emberi sikertelenségek abban, amit elképzelünk. Hogy szeretne valamit az ember, nagyon szeretné, a saját tervei, a saját feje után megy, ugye ez ilyen nagyon, nagyon átlagos, és nem jönnek össze. És amikor elkezd gondolkodni, akkor szól az Isten. És nekem az otthoni lelkipásztorom prédikációi által, hát nem is tudom, de tényleg ilyen hetek voltak, amikor valahogy minden egyes vasárnap elhangzott az az ige, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, és egyszer édesanyámmal sétáltunk haza a templomból, és mondtam, hogy anya, szerintem lelkész leszek, és nézett rám elkerekedett szemekkel, hogy megbolondult a gyerek, vagy nem tudom, és elmentem a teológiára, utána nyílt napra, és egyből biztos lett bennem az érzés, de nyilván az ember mindig erősebb akar lenni az Istennél, és azért ott voltak még félresiklások, de aztán az Úristen elvégzett mindent, hál' Istennek, ezt tudom mondani.
4: A teológiai évek milyenek voltak, milyen hangulatban teltek, milyen tanulmányok voltak, hogyan emlékszik vissza rá, hol végezte a teológiát?
3: Én Debrecenben végeztem a teológiát. Nekem az egy nagyon, nagyon szép 6 év volt. Nem volt nyilván nehézségmentes. Tehát azért voltak buktatói, voltak nehézségei, volt, mikor ott akartam hagyni, volt, mikor azt mondtam, hogy elmegyek máshová, de az sohasem kérdőjeleződött meg bennem, hogy teológián kell legyek. Olyan nehézségek, mert nyilván az ember, mikor emberekkel van együtt, adódnak. Olyan volt, hogy el akartam menni másik teológiára, de nagyon a helyemen voltam, és nem volt kérdés, hogy itt maradjak, vagy ezen a vonalon menjek tovább. És azt tudom mondani, hogy azért is volt jó, mert olyan emberi kapcsolataim alakultak ki, amik egyébként most is megvannak, és azt gondolom, hogy ez már, hát jó esélye, már így is marad. Úgyhogy abszolút, abszolút pozitív, meg szép emlékek vannak.
4: És a lelkészi munka hogyan kezdődött, az első gyülekezet hol volt, és hogyan jutott el ide Tokaig, tiszteletes asszony?
3: Hát mondanám, hogy egyetlen helyen szolgáltam, egy közösségben, 5 gyülekezetben. Kikerültem 6. évre a Gávai Református Egyházközségbe, ugye ez Gáva Vencsellő, de ott 2 gyülekezet van, Gáván és Vencsellőn, és egy lelkipásztor viszi Gávát, Vencsellőt, Basát, Szabolcsot és Tímárt. Egy házas pár van ott.

0: hozzájuk kerültem, és így belekóstoltam azon nyomban abba, hogy mit jelent több helyen lelkésznek lenni. Itt volt a 6. évem, a gyakorlati évem, és aztán maradtam beosztott lelkésznek, utána már voltam helyettes lelkész ott, de hogy a 4 év az így telt el, hogy így 3-an szolgáltunk, úgyhogy ez volt a nagy kitekintésem Tokaj előtt, mielőtt ide érkeztem.
1: Ide hogyan érkezett, mi hívta ide a tokai gyülekezetbe?
0: Én azt gondolom, hogy mindig eljön egy lelkipásztor életében, így a gyakorlati évek, a beosztott lelkészi évek elteltével egy olyan időszak, amikor érzi, hogy most már menni kell. Nem azért, mert feltétlenül szeretne, nem azért, mert valami nagyon rossz, mert én nagyon szerettem ott lenni, és nagyon nehéz volt onnan eljönni, nagyon, nagyon családias volt, hanem hogy másfelé kell menni, máshol is meg kell tenni azt, amire az Isten hív. És ez így volt egyébként, mielőtt Tokajba jöttünk. Nem volt olyan bennem, hogy már tudtam, hogy lehet idejönni, vagy nem hívtak még. Csak elkezdett bennem motoszkálni az a dolog, hogy lehet, hogy váltani kell. Ezt imádsággal megküzdötte az ember, és aztán az Istennek az volt a válasza, hogy érkezett a tokai gyülekezettől egy meghívás, egy felkérés, hogy lelkipásztort keresnek, és nem-e. És akkor mondtam, hogy akkor lehet, hogy de, mert hogy akkor ez a válasz.
1: Hogyan látja, milyen az itteni gyülekezet, mióta szolgál itt?
0: Hát 2025. augusztusában jöttem, vagy akkor költöztem. Igazából az érdemi szolgálatot a szeptemberben kezdtem meg. Más a közösség, mint mondjuk a Nyírségben. Én szabolcsi gyerek vagyok, tehát Borsodba jönni nekem érdekes volt megtapasztalni azt, hogy egyébként tényleg mások az emberek. Nem rossz értelemben, csak hogy másak egy picit, pedig csak a Tisza választ el bennünket egymástól. De én azt gondolom amúgy, hogy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni, akarnak még többet az Isten közelébe lenni, a lelki dolgokra vágynak, és ez iszonyatosan nagy ajándék a mai világban. Egy lelkipásztornak meg tényleg, hogy nem kell azért küzdeni, hogy a lelki dolgok érdekeljék az embereket, vagy nem kell kényszeríteni őket, hogy jöjjenek el egy programra. És mi nagyon pozitívan éltük meg ezt a váltást egyébként.
1: És milyen programokat, miket szoktak csinálni a gyülekezetben az Isten tiszteleteken túl?
0: Amikor ide kerültünk, akkor az elsődleges cél az volt, hogy mindenképpen az ifjúság induljon el, hogy legyen egy utánpótlás majd a gyülekezet, hogy tudjon folyamatosan élni. És nagyon jó volt látni, amikor egy-egy alkalmon, vagy a bemutatkozó Isten tiszteleten itt voltam, hogy vannak fiatalok a padokban. És hát szeptember vége felé hirdettük meg az ifit, és az első alkalommal olyan 5-6-an voltak, és van egy nagyon lelkes fiatal srácunk, aki hívogatta a barátait, és ezek itt maradtak. És most ilyen 13-14-en vagyunk, és minden pénteken. Tehát ha én nem vagyok, akkor ők itt vannak, mert tudják a járást, bejönnek, leülnek, beszélgetnek, és nagyon komolyak, és nagyon komolyan gondolják. Úgyhogy az ifi volt az első, amit elindítottunk, a gyermekisten tiszteletet hoztuk vissza, 3 szolgálattevőnk van, aki ebben tevékenykedik, nem hitoktatók, 2 ifisünk, illetve egy tanár gyülekezeti tagunknak a felesége, aki ezt végzi. Aztán szépen fokozatosan indultak be. Van egy ima alkalmunk, ami már előtte is működött, ez nem az én vezetésemmel van, ez abszolút ilyen önműködő. Ez is nagyon, nagyon fontos és nagyon jó háttere a gyülekezetnek. Aztán elindítottunk egy női kört, illetve hál' Istennek a férjem is bevethető szolgálatokra, annak ellenére, hogy nem lelkipásztor, és ő pedig elindított egy férfi kört. Úgyhogy ezek párhuzamosan működnek, és most egy olyan 1,5-2 hónapja már működik a szépkorúaknak a bibliaórája. Úgyhogy igazából minden korosztályban megvannak a réteg alkalmak, én azt gondolom.
1: Mekkora a gyülekezet, milyen a korosztály?
0: Abszolút vegyes a megoszlás, kicsitől az egészen idősig mindenki megtalálható. Ez nagyon jó, mert ez a legjobb anyag szerintem, hogyha lehet ilyet mondani egy gyülekezetre. Sokan vannak. A egyházfenntartók olyan 260-280 környékén vannak, és vasárnaponként az a stabil 60-70 ember itt szokott lenni. Ugye nyilván Tokajról beszélünk, tehát az átjáró forgalom az nagy, vannak turisták is, vannak, akik csak nyáron vannak itt és becsatlakoznak, de nincs az a nagy megcsappanás. Nagyon különleges dolognak kell, a Szüret például, az különleges dolog, olyankor egy kicsit megcsappan a létszám, de ez abszolút helyi természetesség, úgyhogy nagy gyülekezetet tudhatunk magunk körül, és élő gyülekezetet minden korosztályból.
1: Ilyen fiatal lelkészként jött ide Tokajba, hogyan fogadta a gyülekezet önt?
0: Szeretettel. Ez nagyon fontos. Szeretettel és nyitottsággal. Ez még inkább fontos. És én nem láttam tartást bennük, hogy fiatal vagyok, mert ugye azért ez egy jó kombó, tehát fiatal, nő, és a férje nem lelkész, tehát hogy azért ez egy érdekes dolog szokott lenni, de nagyon-nagyon elfogadóak voltak, és én azt gondolom, hogy nem volt bennük kérdés az első szolgálatom után. Ha engem választottak, akkor bizalommal voltak felém, és én azért igyekszem megszolgálni tényleg, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szerintem örülnek a fiatalos lendületnek, lehet, hogy volt benne egy kis szokatlanság, azért nyilván nekem is megvan a magam stílusa, meg nem vagyok egy ülős típus, de szerintem megszokták, és nagyon jól tudnak velünk együtt mozogni, azt gondolom. Egyikünk sem ül, tehát a férjem lehet, hogy még nálam jobban pörög, mint én, de az idősek is velünk vannak, és örülnek, hogy az unokával valaki foglalkozik.
1: A mai alkalmat mennyire válja a lelkiekben, mennyire izgul itt esetleg előtte egy beiktatás, azért az mégiscsak egy nagy dolog egy lelkész életében.
0: Igen, ezért ez egy nagyon nagy dolog, és tényleg fiatalon részese lenni, egy nagyon különleges érzés is. Nagyon sok lelkész beiktatásom voltam már, azért a másik oldalon lenni érdekes. Ugye az előkészületek, most mondhatnám azt, hogy fárasztó volt, de azt hiszem, hogy inkább azt éltük meg, hogy mennyire jól tud együttműködni a gyülekezet, hogy nem jelent problémát az, hogy 250 főre a gyülekezet főz, hogy nem jelentett problémát, hogy tegnap itt voltak egész nap, hogy takarítottak, hogy a kertet rendezték, vagy hogy terítettek, és én azt gondolom, hogy ezt a testvéri közösséget megélni, ez a lehető legnagyobb ajándék, azon túlmenően, hogy ez egy tényleg nagyon szép esemény. És izgulok, nagyon. Nyilván minden ige hirdetés előtt izgulok, azért ez egy másik dolog lesz így szószékre állni, tehát még inkább izgulok. Illetve nem titok az sem, hogy most kisbabát várunk, és azért ez is egy nagy másságot jelent az életünkben, meg így felmenni a szószékre, meg így állni. Tehát, hogy már nem csak magamért felelek, és nem csak a gyülekezetért, hanem valaki másért is. De az izgalom ellenére pozitívan élem ezt meg, és hát végtelenül hálás vagyok, hogy eljutottunk idáig. Hogy nem mondták azt az első hónapban, hogy köszönjük szépen, akkor ez elég volt, hanem hogy kaptunk annyi bizalmat, hogy azt mondják, hogy szeretnénk, hogyha itt maradna. Mert azt gondolom, hogy amikor eljutunk egy lelkész beiktatásig, akkor annak van egy olyan üzenete, hogy szeretnék, hogy itt legyünk. És viccelődtünk is ma a sütemény csomagolásnál a testvérekkel, hogy szerintem elég egy lelkész életébe egy beiktatás, és ennek nagyon örültek. Azt mondták, hogy ez nagyon jó, tehát nem akarok innen elmenni, ez nagyon jó. És szerintem nem szeretnénk amúgy innen elmenni, nyilván ez nem ránk van bízva, hanem az Úristenre, de mi így indulunk neki.
2: Az elmúlt percekben Tóth Kis Eszterrel, a Tokaji Református Gyülekezet beiktatott lelkipásztorával beszélgettünk.
3: Aktuális összeállításunkat a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztuk. A következő percekben a mai nap ájtatát tolmácsolja Ungvári Szende.

mai Áida címe Felfelé tekintve. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Lukács evangéliumának első fejezete, 36. verse.

A mai állított szerzője Tyler Myers, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Bár már nem vagyok gyerek, még mindig szeretem a plüss állatokat. Többet is gyűjtöttem az évek során. Szinte mindegyiket valamilyen alkalomból kaptam ajándékba. Egy bizonyos plüss állatot azonban nem ajándékba kaptam, mégis úgy éreztem, mintha így lenne. Néhány évvel azelőtt, hogy édesapám hazatért volna az úrhoz, beszéltünk arról, hogy lesz egy plüss fehér tigrisem, végül meg is vettem. Ennek a fehér tigrisnek a különlegessége, hogy bár fekszik, a feje és a szeme mindig felfele néz. Többször is bátorító emlékeztető volt számomra ez a tekintet, hogy én is felfelé tekintsek. Ezt az összpontosítást úgy tudom elérni, ha az Úr Jézus Krisztuson elmélkedem, és a menny dicsőségére gondolok, ha imádkozom, és az imádság lelkületében maradok, ha olvasom és a szívembe zárom a Szentírást. Az is segít a fentiekre figyelni, ha a szívembe felemelő bátorító dal van. Rájöttem, hogy a felfelé tekintés nem olyasmi, ami csak úgy, magától megtörténik. Bár néha könnyebb, mint máskor, tudatosnak kell lennem ebben. Nem csak elérni, hanem meg is tartani ezt a fókuszt. Istennek azonban semmi sem lehetetlen.

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, segíts rád figyelnünk, hogy bizonyosak lehessünk abban, veled semmi sem lehetetlen. Amen.

Isten segítségével mindig dönthetek úgy, hogy arra figyelek, ami igazán számít. Hangsúlyozza az áhítatunk szerzője, Tyler Myers, Amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk hálaadással mindazért, ami Istenre irányítja figyelmünket.

Dicsőítőinek szólt az előző percekben. Ébresztő reggeli magazin műsorunk ezzel a végéhez érkezett, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, az Ébresztő mai házigazdáját. Ma Helen Keller, amerikai siket és vak író aktivista előadó gondolatával búcsúzom. Egyedül keveset tudunk tenni, de együtt sokkal többre vagyunk képesek. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szombaton, június 27-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Parkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Helen Keller, amerikai siket és vak író, aktivista és előadó tollából származik, és így hangzik. Egyedül keveset tudunk tenni, de együtt sokkal többre vagyunk képesek. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd a határtalan válogatást hallhatják, ami a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsora. 1 órakor híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban Pumukli meséjét folytatjuk, ezt pedig Fülbe jó könnyű zenei műsorunk követi majd Bíró Hunor szerkesztésében. 2 órakor ismét híreket mondok, és jó hír csendül. Ezután versrovatunk következik, majd harangszó rovatunkban a holnapi istentiszteletek rendjét ismertetem. Végül zenedoboz rovatunkkal zárjuk műsorunkat. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

mai Áida címe, felfelé tekintve. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Lukács evangéliumának első fejezete, 36. verse.

A mai állított szerzője Tyler Myers, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Bár már nem vagyok gyerek, még mindig szeretem a plüss állatokat. Többet is gyűjtöttem az évek során. Szinte mindegyiket valamilyen alkalomból kaptam ajándékba. Egy bizonyos plüss állatot azonban nem ajándékba kaptam, mégis úgy éreztem, mintha így lenne. Néhány évvel azelőtt, hogy édesapám hazatért volna az úrhoz, beszéltünk arról, hogy lesz egy plüss fehér tigrisem, végül meg is vettem. Ennek a fehér tigrisnek a különlegessége, hogy bár fekszik, a feje és a szeme mindig felfele néz. Többször is bátorító emlékeztető volt számomra ez a tekintet, hogy én is felfelé tekintsek. Ezt az összpontosítást úgy tudom elérni, ha az Úr Jézus Krisztuson elmélkedem, és a menny dicsőségére gondolok, ha imádkozom, és az imádság lelkületében maradok, ha olvasom és a szívembe zárom a Szentírást. Az is segít a fentiekre figyelni, ha a szívembe felemelő bátorító dal van. Rájöttem, hogy a felfelé tekintés nem olyasmi, ami csak úgy, magától megtörténik. Bár néha könnyebb, mint máskor, tudatosnak kell lennem ebben. Nem csak elérni, hanem meg is tartani ezt a fókuszt. Istennek azonban semmi sem lehetetlen.

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, segíts rád figyelnünk, hogy bizonyosak lehessünk abban, veled semmi sem lehetetlen. Amen.

0: Isten segítségével mindig dönthetek úgy, hogy arra figyelek, ami igazán számít. Hangsúlyozza az áhítatunk szerzője, Tyler Myers, Amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk hálaadással mindazért, ami Istenre irányítja figyelmünket.
1: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallhatták, amelyet Ungvári Szende tolmácsolt. A következőkben az Ararat Worship énekel, mint ahogy ők is éneklik, mi is tegyük az Úr Jézust ma is az első helyre.

0: Az elmúlt percekben az Ararat Worship énekelt. A következőkben a Határtalan válogatást hallhatják, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megmaradó családi nap Kiskunlacházán.
2: A Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni.
1: Az év doktorandusz díja.
3: Tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, hogy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy. És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályára lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani. Igazából az akadémiai életben vennék részt.
1: KT tábor.
4: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7., 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégek és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is.
1: Az év diákja díj.
5: Alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Közösség, összetartozás és megmaradás. Ezek a gondolatok állnak a július 4-én megrendezésre kerülő Megmaradó Családi Nap középpontjában. A rendezvényt a Hóvár Egyesület szervezi Kiskunlacházán elsősorban a Magyarországon élő kárpátaljai családok számára. A program célja, hogy találkozási lehetőséget teremtsen, erősítse a közösségi kapcsolatokat és egy tartalmas élményekkel teli napot kínáljon minden korosztálynak. Erről dr. Úr Viktor Roland, a Hóvár Egyesület elnöke számolt be rádiónknak. Aki kérdez, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
6: A Hóvár Egyesület számos programmal próbálja egybe tartani a Kárpátaljáról ideiglenesen, vagy éppen hosszabb ideig ott tartózkodó közösségét, és egyfajta közösségteremtő katalizátorként vagytok jelen, és már is újabb programokkal várjátok az érdeklődőket, egy családi nap apropóján kerestünk most meg benneteket, de azért mesékélek a munkátokról, az elmúlt hetek, hónapoknak a tevékenységéről, arról a munkáról, ami létrehozta a Hóvár Egyesületet, és ami életben tartja a közösségeteket.
2: Igen, hát a Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni, és ennek érdekében számos programot szervezünk a kárpátaljaiak számára. A nyári programjainkkal kapcsolatban elég izgalmasan indult a nyarunk. Júniusban, a júniust úgy kezdtük, hogy 4-én tartottunk egy megemlékezést a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, illetve egy számunkra nagyon kedves programmal és fontos programmal folytattuk. Ugye tavasszal indítottunk egy kárpátaljai hóvárháló nevű kutatást, amely azt hivatott feltérképezni tulajdonképpen, hogy hol él a legtöbb kárpátaljai itt Magyarországon, és hát igazából szerte a világban, és hol lenne igény programok szervezésére. És ennek eredményeként megtart láthattuk Debrecenben az Egykorty Kárpátalja nevű borkószalonkat, ahol szép számmal összegyűltek a kárpátaljaiak, több mint 50-en voltunk, és kárpátaljai borokat tudtunk együtt kóstolni. Ezt követte egy biciklitúra a múlt hétvégén a velencei tavat tekertük körbe, és nagyon tartalmas napot tudtunk együtt tölteni. Amint már említetted, vagy említettétek, júliusban pedig egy nagyszabású rendezvénnyel készülünk, ugyanis megtartjuk a megmaradó kárpátaljai családi napot Kiskunlac házán. Ezzel az eseménnyel tulajdonképpen a célunk az az, hogy egy kicsit megidézzük, felidézzük és Magyarországra hozzuk el azt a kárpátaljaik számára kedves és ismert programot, az otthoni családi napoknak a szellemét. Igen, ezzel készülünk így júliusra.
1: Milyen programokkal készültök a családi napra? Kiket vártok?
2: Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy mindenkit, legkisebbtől a legnagyobbakig. Áhítatokkal, dicsőítésekkel, különböző workshopokkal készülünk, babamamakör, házasoknak alkalom, időseknek is lesz, készülünk alkalmakkal, játékok, lesz közös bográcsozás, és különböző színes, tényleg a minden korosztály számára szuper programokkal készülünk.
6: Mit kell tudni a helyválasztásról?
2: Kiskunlac háza, mert azért választottuk ezt a helyszínt. Ugye az elnökség tagjai Budapesten tartózkodnak, viszont szeretnénk ezt országosan is kiterjeszteni kicsit így a programunkat, ezzel is színesítve a közösséget, meg minél több kárpátaljaihoz eljutni. És Kiskunlac házán egy nagyon kedves barátunk, a Himinec Nándor, a kárpátaljai lelkész ott szolgál, és mikor megtudta, hogy készülünk egy ilyen programmal, igazából akkor rögtön felajánlotta, hogy akkor a Kiskunlac házi református egyház szívesen besegítene helyszínbiztosítással és egyéb dolgokkal.
1: Rengeteg programról és lehetőségről számoltál be, de beszéljünk egy picit arról, hogy kik állnak ezek mögött a programok mögött, kik azok, akik folyamatosan dolgoznak, hogy egy-egy ilyen programsorozat megvalósuljon, hiszen nagyon sok időbe telt alapból is felsorolni ezeket a programokat, és gondolom nem kevés munka ezeket meg is szervezni.
2: Igen, egy nagyon lelkes csapatunk van. Az elnökségünk az 7 tagból áll. Komonyi Arnold, másik társelnök, Tuba Adrián, az ügyvezető alelnökünk, Béres Márk, ő a kommunikációs alelnök, és van 3 elnökségi tagunk, Linc Anna Mária, Padanis Dominika és Kész Ádám. Név szerint ez a csapat, akik így az operatív részét felelnek.
6: Beszélj kicsit ezeknek a programoknak a lelki életérzéséről. Milyen, amikor ebben az időszakban Kárpátalján találkozik 30-40 biciklis fiatal, és körbetekerik a velencei tavat? Milyen, amikor egy borkóstolón 50 fiatal hazai ízeket kóstol, és milyen, amikor találkoztok, és ezek a kapcsolatok egymásra találnak ilyen messze az otthonuktól?
2: Azt vesszük észre, hogy vágyják a kárpátaljai emberek ezeket a találkozásokat. Úgy érezzük, hogy ilyenkor egy kis otthont tudunk idehozni. Együtt vagyunk, nagyon tartalmas beszélgetések szoktak kialakulni, barátságok köttetnek, régi barátságok elevenednek fel, megismerhetünk új embereket, adott esetben olyanokat, akikkel Kárpátalján nem is találkoztunk, és tényleg ezzel tudnám igazából, amint már említettem, leírni, hogy egy kis otthont tudunk idehozni, egy kis Kárpátalját tudunk idehozni, és azt vesszük észre, meg a visszajelzések alapján is ezt kapjuk, hogy tényleg hiánypótló, és van igény ezekre a találkozásokra, és nagyon nagy igény van rá.
1: Akik először hallanak most erről a lehetőségről, ezekről a programokról, hogyan tudnak hozzátok csatlakozni az érdeklődők?
2: Megtalálhatóak vagyunk a különböző közösségi felületeken, Facebookon, Instagramon, vagy az infokukac.hovar.hu e-mail címen is, és tényleg mindenkit arra biztatok, hogy bátran írjon nekünk, vegye fel velünk a kapcsolatot, és vagy pedig csak kísérje figyelemmel a közösségi felületeinket, mert ott majdnem, hogy napi szinten szoktunk így kommunikálni a kárpátaljaiak felé, tényleg bármikor elérhetőek vagyunk.
6: Hozzávetőlegesen láttok-e számokat, milyen embertömeget tudtok elérni, kikkel vagytok kapcsolatban, mennyire sikerül ez a számot növelni, hogy minél többen tudjanak arról a munkáról, arról a közösségépítő tevékenységről, amit ti ott a határ másik oldalán kárpátaljai fiatalokért tesztek.
2: A követő táborunk és a résztvevői létszámunk is, azt tudom mondani, hogy eseményről eseményre növekszik. Természetesen itt azt látni kell, hogy vannak olyan eseményeink, amik több embert tudnak megszólítani, vannak, ahol relatíve kevesebben vagyunk, de mindig azt látjuk, hogy minden eseményünkön vannak új arcok, akik már becsatlakoznak ebbe a hóváros vérkeringésbe, és egyre erősödünk, és egyre többen vagyunk, és ez nagyon, nagyon jó látni nekünk is, hogy tényleg minden egyes eseményünkön vannak új arcok. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy sikerül napról napra több kárpátaljaihoz eljutni.
1: Az elmúlt percekben dr. Úr Viktor Rolanddal, a Hóvár Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: Pályázatai alapján az év doktorandusza díjat adta át dr. Kovács Natáliának. Az elkövetkezendő percekben vele beszélgetünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A riporter Bálint Enikő.
1: Sok szeretettel köszöntelek a rádiunk stúdiójában, és ezúttal nem egy hosszabb beszélgetésre, hanem egy rövidebbre, és inkább a munkáidról, azaz az egyetemi munkáidról és a doktori tanulmányaidról. Miért kezdtél el te doktorizni?
2: Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Miért is kezdtem el a doktorit? Hát tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, hogy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy... És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályára lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani, igazából az akadémiai életben vennék részt. Aztán ugye ez egy kicsit úgy alább hagyott, akkor a mesteri után adódott a lehetőség, hogy a tanárnő, akivel a mesteris dolgozatomat is írtam, ő belépett a doktori iskolába, a karon, a református tanárképzés zeneművészeti karon működő ökumené doktori iskolába, és akkor így általa az ő segítségével kerültem én is be a doktoriba. Persze az is egy indok volt, hogy szerettem volna jobban elmélyülni valamiben, tehát a tudásvágy is ösztönzött, és hát ez egy nem titkolt szándékom, vagy egy vágyam arra nézve, hogy egyszer talán nekem is lehetőségem lesz egyetemen tanítani.
1: És mi az a téma, amivel jelentkeztél és kutatod?
2: A doktori témám az az időszerű kihívásokkal lépést tartó vallástanári személyiség. Mindezt a vallástanárnak az elhívására építem. Az időszerű változások alatt több mindent értek. Egyrészt a folyamatosan cserélődő alakuló generációkat, most már ugye főleg egyre inkább kerülnek be az alfa generációnak is a neveltjei az oktatásba, ezért egyrészt ez róluk is szólna az ő kutatásukról. Másrészt a változások alatt értem még az oktatásban végbe ment fejlődéseket, változásokat az oktatás politikai rendszerekben. Harmadrészt pedig természetesen a társadalomnak a változásai is, mint befolyásoló tényezők jelen vannak. És személyiségre nézve pedig azt keresem, hogy mindezekkel a kihívásokkal, vagy kihívásokat jelentő változásokkal szemben hogyan tud alkalmazkodó és rugalmas lenni a vallástanár, tehát itt kapcsolódik a vallástanári személyiséghez.
1: Még friss doktorandusz vagy az egyetemen, mennyire sikerült belepillantani, beletekinteni, ott lenni az egyetemi szférában? Mesélj akár a kihívásokról, vagy az ott létedről.
2: Amit eddig el tudok mondani így első éves doktorandusként, az az, hogy mindenképpen fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ha valaki szeretne például doktoriba felvételizni, vagy jelentkezni, akkor érdemes már jóval a felvételi előtt, akár fél évvel is egy vezető tanárt keresni, egy olyan témát keresni, amin szívesen dolgozik, amiben szívesen kiteljesedne. Ugyanis akik ebben tapasztaltabbak, azok azt mondják, hogy akkor élvezetes a doktori, hogyha a téma, amit választunk, azt szeretjük is kutatni, és szeretnénk róla még többet megtudni. Tehát azt ugye említettem, hogy érdemes már korábban beszélni a vezető tanárról, és az is fontos dolog, hogy van egy felvételi vizsga is, tehát azon át is kell menni, hogy bekerülhessen valaki a doktoriba, aminek volt elméleti része, írásbeli része, és volt egy úgymond gyakorlati része, ugyanis egy kutatási tervet már meg kellett írni ehhez a készülő dolgozathoz, és azt be kellett mutatni egy bizottság előtt, tehát már beszélni kellett róla, hogy a kiinduló pontokat látniuk kellett. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen vezető tanárt választunk, hogy olyan legyen, akivel jól megtaláljuk a közös hangot, akivel esetleg már dolgoztunk együtt. Én például a mesteris dolgozatomat is Püspök Sarolt a tanárnővel írtam, és szerintem jól sikerül együtt dolgoznunk. Ezen kívül, ami még fontos a doktorira nézve, hogy nem igazán tudnám hasonlítani sem az alapképzéshez, sem a mesterképzéshez, olyan szempontból, hogy bár az első fél évben vannak tantárgyaink, de utána már nincsenek tantárgyaink, és saját magunknak kell úgymond az időnket beosztani. Egyrészt magunk kereshetjük meg azt, hogy milyen konferenciákon adjunk elő, ugyanis vannak kötelezettségeink, hogy konferenciákon adjunk elő, amint említettem, és publikáljunk. Erre az egyetemnek, illetve a doktori iskolának van egy konferenciája a doktoranduszok számára márciusban, úgyhogy ez egy segítség, amiből publikációs kötelezettség

0: tehát adnak ki, és természetesen a vezető tanár is tud segíteni ebben, tanácsokkal ellátni. És ami a kihívás jelenleg számomra, hogy ugye az időmet én magam kell beosszam, mert hogy már az első, másik fél évében járok, és akkor most már nem csak a tanórák vannak, amiket hallgatok, hanem nagyobb fókusz kap, nagyobb teret kap a kutatás része, vagy az olvasás része, és hát jelenleg ez a kihívásom, hogy jól tudjam beosztani az időmet, hogy szerintem az én mércém szerint eleget olvassak, vagy az, hogy megtaláljam a motivációmat konkrétan a dolgozatnak az írására.
1: Mennyi idő áll a rendelkezésre jelenleg, mert azt hiszem változtattak valamit a doktori iskolával kapcsolatosan.
0: Igen, eddig 3 év állt rendelkezésre, majd lehetett hosszabbítani 2 évet, meg talán aztán még 2 évet. Jelenleg 4 éves a doktori képzés, és 2 lehet hosszabbítani ingyen, és még 2 aztán fizetősen.
1: Gondolom, te nem szeretnél hosszabbítani, hanem be akarod fejezni, de általában mindenki így fog neki. Milyen konferenciák vannak terve, azaz, hogy országon belül, országon kívül? Ezt már tudod?
0: Természetesen az nagyon ideális lenne, hogyha 4 év alatt be tudnám fejezni, de ezt még annyira nem tudom felmérni, hogy sikerülni fog-e. Azért is, mert közben a személyes életemben, vagy magán életemben mi család alapítás előtt is állunk még, úgyhogy valószínű, hogy ez befolyásolni fogja azért a doktorit is, viszont amikor elkezdtem, akkor mondjuk ezt így előre tudtam már, hogy lehet, hogy ez alakítani fogja a dolgokat. A konferenciákra nézve eddig egy konferencián vettem részt, ezen a márciusin, amit említettem. Reménység szerint ezen a jövőre is részt tudok venni, és ezen kívül egyelőre nincsen egyéb konferencia tervben. Most jelenleg arra összpontosítok, hogy szeptemberig meg tudjuk írni 60 oldalt a dolgozatomból, ugyanis ahhoz, hogy a másodévre átmenjek, ahhoz ez szükséges, hogy megírjak belőle bizonyos oldalszámot, és ezt bemutassam a vezetőtanáromnak, illetve a mentortanáraimnak.
1: És kaptál egy díjat. Hogyan érintett?
0: Igen. Amikor megláttam, hogy excellencia díjra lehet jelölni embereket, akkor én aztán úgy reménykedve vártam azt, hogy azok a személyek megkapják majd, akiket én jelöltem, vagy hogy lehet majd rájuk szavazni. Ugyanis a jelöléseket el is kell fogadni, ugye az excellencia díjnál, és hát a jelölések után rövid időn belül kaptam egy e-mailt arról, hogy engem is jelöltek, és akkor úgy, hát őszintén nagyon sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e vagy sem, és így azon gondolkodtam, hogy miért is kaphattam ezt a díjat, vagy hogy mi az, amit én nem is tudom, tettem, amiért ezt esetleg megérdemlem. És hát végül is a férjem volt az, aki megadta a löketet abban, hogy akkor elfogadjam a jelölést, és amikor pedig megkaptam a díjat és átvehettem, akkor igazából nagyon örültem annak, hogy olyan személyekkel együtt vehettem át, vagy olyan személyekkel együtt kaphattam meg, akiknek a munkája szerintem meghatározó akarnak az életében.
1: És ezek szerint te is egy ilyen személy lettél.
0: Hát ezek szerint.
1: Nem tudom, erről már tudtam mesélni. A jövőbeli terveidről az egyetemmel kapcsolatosan, kutatás, ösztöndíjak.
0: Ja, hát ugye az mindenképpen előttem áll, hogy a dolgozatnak a nagyobb részét megírjam és felkutassam. És nyilván ezt úgy említettem, hogy nem tudom pontosan, hogy 4 év alatt sikerül-e befejezni. Nyilván ez is egy cél lenne, hogy meg lehessen 4 év alatt, de ezt igazából próbálom rugalmasan kezelni. Az egyéb konferenciákkal kapcsolatosan még nyitva tartom a lehetőségeket, amik majd elém kerülnek. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban pedig az is kecsegtető volna számomra, hogyha külföldre mehetnék, akár rövidebb időre, mondjuk egy fél évre nem mennék el a családi helyzetem miatt, viszont nem tudom, akár egy hónapra vagy 2 hónapra. Ha lehetséges ilyesmi, viszont előbb arra gondoltam, hogy inkább itthon próbálom meg elolvasni azt az anyagmennyiséget, ami rendelkezésre áll a téma kapcsán, és esetleg itt később kimenni, akár külföldre, mert lehetőség tudom, hogy van rá, ezt ugye már a tanév elején elküldték, hogy Erasmus-a hova mehetünk.
1: Én köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok neked.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Az elmúlt percekben Kovács Natália doktoranddusszal beszélgettünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről.

0: Kárpátalja. Közösségben megélni a hitet, kérdéseket feltenni, válaszokat keresni és közelebb kerülni Istenhez. Ezt a célt szolgálja a Beregszászi Református Gyülekezet Kukján szervezett KT tábora. A héten közel 40 fiatal és segítő vesz részt az együttléten, amelynek központi témája a mi atyánk. Az este evangelizációs alkalmakon pedig a tékozló fiú történetén keresztül hangzik az üzenet a résztvevők felé. Hogyan épül fel egy ilyen tábor, milyen lelki és közösségi programok várják a fiatalokat, és mit jelent számukra ez a néhány együtt töltött nap? Mit vihetnek haza magukkal?
1: Formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is. Az idén egy érdekes témával készültünk, a mi atyánkról szól, vagy a mi atyánk a témája ennek a hétnek, de nem csak a mi atyánk, hanem az esti evangelizációknál ennek összefüggésében a tékozló fiú történetét veszük végig, ami úgy gondolom, hogy rimmel az egyik a másikra. Természetesen vannak interaktív programok, általában úgy épül fel egy nap, hogy van reggeli elhitat, ezt mindegyik csoportvezető a saját csoportjában tartja meg, majd vannak különböző nyilván tábori dolgok, amiket rendezünk, akkor van mini előadás, ami azért izgalmas, mert ezt a segítőink, munkatársaink, a fiatalok tartják meg minden nap. Vannak csoportbeszélgetések, ugye vannak ebédek, meg ajánlások, meg minden, vannak interaktív feldolgozásai ezeknek a témáknak, majd délután van egy hosszú előadás, vagy egy nagy előadás, és ott is van csoportfeldolgozás, vannak ilyen interaktív délutáni programjaink is, és este van evangelizáció, amikor a tékozló fiú történetet, amit már mondtam, dolgozzuk fel. Nyilván mindeközben vannak aktív programok, amiket szintén a fiatalok készítettek felé. Úgy gondolom, amikor Jézus megvető történetéről beszél, akkor valahol abban az a lényeg, hogy a magok, amik egyszer megteremtek, 70 annyit, 100 annyit, mikor mennyit, azok újabb magokat teremjenek, és újabb gyümölcsök legyenek belőle. És mi ezt tapasztaljuk azért, mert azok, akik néhány évvel ezelőtt még KT-sként vettek részt ezekben a táborokban, azok ma segítőként és munkatársként vannak ott. És nem csak a KT táborokban, nem csak a hétvégéken vannak ott, aktívan, motiváltan, úgyhogy nem kell utánuk járni, hanem tényleg lelkesen jönnek, és az Isten dicsőségére szolgálnak, hanem akár az idősek, nem tudom, délutánjain ott vannak, jelen vannak, amikor tél volt, nem tudom, havat lapátoltak az időseknél, vagy diakónusaink mellé állnak be is, és ebédeket osztanak, és még számos olyan szolgálat van, amiben jelen vannak, és ezt olyan jó látni, és jó látni azt, hogy megajándékoz bennünket az Úr velük. Mert hiszem azt, hogy ők egy kegyelmi ajándék számunkra. Azt hiszem, a fiatalok számára Kukja évről évre egy olyan élmény marad, amiből tudnak táplálkozni. Kicsit olyan, mint egy powerbank, amire néha rá tudnak csatlakozni akkor, amikor nehéz, vagy akkor, amikor másról szól, vagy akkor, amikor annyi sok minden veszi őket körbe. És úgy hiszem, hogy nekik ez egy, és ezt a bizonyságtételekbe halljuk is, akár konfirmációkor is, hogy nekik ez ott egy találkozás helye, amikor találkozhatnak saját magukkal is Isten előtt, amikor találkozhatnak Istennel, és amikor életek formálódhatnak át. Hát az ifis KT-s táborunk abban más, hogy itt kicsit mélyebb témákról beszélünk. Tehát ez már a tovább lépése. Tehát például azzal fejezzük a KT táborunkat, hogy hogyan küldi ki az Isten, vagy hogyan tudnak visszamenni a hétköznapokba a fiatalok, és az ifis héten arról beszélünk, hogy jó, oké, de ezt nem erőből, nem nekem erőből kell csinálnom, és nem nekem erőből kell tovább lépnem, hanem hogyan tud, mivel értesz fel az Isten bennünket. És itt már kicsit mélyebb dolgokról megyünk, amikor már nem a keresésről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy az Isten a hitben és a hitben való megállásban hogy tud bennünket megtartani.
2: Jónika Antal Eszter vagyok, most fejeztem a 9. osztályt, 14 éves, másodjára vagyok ilyen táborba, nagyon vártam már. A közösség nagyon jó, lesz dicsőítés és evangelizáció, amik általában ilyen lelki feltöltődést adnak nekünk. Mindig ugyanolyan időben van ez a tábor, szóval előre tudjuk, hogy azt az időt így félretesszük, hogy akkor KT-s tábor.
3: Bodnár István, a Sárászoroziból 14 éves, én is most fejeztem a 9. osztályt. Hát én a tábort már nagyon vártam, készülni nagyon nem készültem annyira se, hogy mert nem nincsenek betáblázva napjaim. A hitéletemben ez nagyon nagy löketet jelent, mert tavaly ezen a helyen tértem meg, és most is ugyanerre erre hatásra számítok. Nagyon nagy feltöltődés, remélem, hogy teszek szert, és szeretek az Úr közelébe lenni. A tábortól azt várom, nagyon meleg lesz, sokat fogunk pihenni, meg ki fogunk bukni a naptól. Azt várom, hogy sokat fogunk énekelni, dicsőíteni fogunk, finomakat fogunk enni, és új barátokat szerzünk, és a régiekkel találkozunk. Hát másabb az mindig lehet, mert ugyanazt sose tudjuk még egyszer megcsinálni, de szerintem a programok is más lesz. Igazából én nem számítok annyira most sok mindenre, csak arra, hogy jól érezzük magunkat, és Istenhez közelebbre kerüljünk. Hát, hogy ne féljenek felvállalni a hitüket, és ne féljenek hangosan énekelni, mert ez az egyik legfontosabb egyébként, amikor az énekeket és a dicsőítést jól megéljük, akkor az hitünkön nagyon-nagyon tud ott segíteni. A második az az, hogy nagyon figyeljenek oda az ilyen állítatokon és az igei részeken, mert sokat beszélgetünk közben mi is, és tudom azt, hogy sokszor nehéz odafigyelni az ilyen dolgokra, de hogy nagyon figyeljenek és próbálják komolyan menni az egészet.
2: Igazából nem tudom, hogy mire számíthatok, mivel most nem mondják el nekünk előre, hogy pontosan mi lesz, és ez igazából egy kicsit egy ilyen meglepetésként ér, de mindig kellemes meglepetés, mert csak jót várok onnan igazából. Hát igen, hogy ne féljék megélni a hitüket, és hogy ne féljenek ismerkedni is, mivel szerető közösség vagyunk, és mindenkit szeretettel várunk oda. Sok embert ismertem már onnan, szóval nem volt annyira nehéz, és hogyha van egy jó közösség, akkor nem lesz túl rossz. A csapatbeszélgetések alatt is nem zárnak ki, hanem kivel beszélgetnek, és hogy nem zárkózott.
0: Az elmúlt percekben Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával és Ionika Antal Eszter, illetve Bodnár István táborozókkal beszélgettünk a KT-s táborról, amely tegnap vette kezdetét. Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatói szavazatai alapján átadta Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatónak az évdiákja díjat. Diákképviselőként is jelen volt társai között, és figyelt a szakmai tudás elsajátítására is tanulmányai során. A továbbiakban Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatót kérdeztük az egyetemi éveinek lezárásáról. A riporter Bálint Enikő.
4: Sok szeretettel köszöntöm Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatót. Online világon keresztül is.
5: Szeretettel köszöntök mindenkit!
4: Miért iratkoztál be a mesteri szakra református tanárképző zeneművészeti karon?
5: Elsősorban azért iratkoztam vissza, mert az alapképzést is ott végeztem, az egyiket, illetve végeztem még párhuzamosan a szociális munkaszakot, és szerettem volna ott folytatni a tanulmányaimat a református tanárképző zeneművészeti karon.
4: Milyen volt ez az elmúlt fél éved, azaz az elmúlt éved, milyen tantárgyaid voltak? Tudnál róla mesélni?
5: Én nagyon pozitívan éltem meg ezt az utóbbi, igazából az egész időszakot, amit ott töltöttem az egyetemen. Nagyon sokat segített nekem fejlődni szakmai, illetve személyes szempontból is, több szempontból. Az elmúlt fél év az kicsit pörgősebb volt, ugyanis végzős vagyok, és disszertációt is írok, illetve a tanulmányaimra is figyelek, valamint délutáni programjaim is vannak. Nagyon sok hasznos tantárgyunk van, például az önismeret, etika, pasztoráletika, illetve sok más, nekem ez a kettő, ami így megragadta most az utóbbi időben a figyelmem.
4: Hogyha már végzős vagy, akkor most már megvan a témád is, és lassan be is fejezed. Mi az?
5: Elég érdekes, én a szégyenérzettel kapcsolatban írok, illetve a disszertációm fő kérdése igazából az, hogy mint segítő szakember, mint vallástanár, mint pedagógus, a fiatal felnőttekben ezt az esetlegesen jelenlévő szégyenérzetet, ezt hogyan lehetne feloldani, hogyan lehetne ezt kezelni bizonyos szinten, vagy hogy mit tud tenni egy tanár ezzel kapcsolatban.
4: Mi az, ami kihívás volt ebben az évben? Vagy esetleg, hogyha voltál ösztöndíjjal valahova, arról is meghallgatjuk az élménybeszámolódat, azaz a tapasztalataidat.
5: Ami kihívás volt, az az időbeosztás, az időmenedzsment igazából, az nekem szerintem egész életem során egy nagy kihívás volt, illetve még most is az, nem csak múlt időben. És ösztöndíj lehetőség van a karon, van nálunk szociális ösztöndíj, illetve a teljesítmény ösztöndíj, abból van két kategória. Nagyon sok ösztöndíjas diákunk van, nagyon sokan megkapják nálunk a szociális ösztöndíjat például, és persze a teljesítmény ösztöndíjat is megkapja mindenki, akinek a jegyei ezt megengedik. Ezen kívül van nálunk Erasmus program, úgy érzem, hogy nálunk használjuk ki leginkább, a mi egyetemünk használja ki ezeket a rövid távú Erasmus programokat, illetve van hosszabb távú is, van féléves Erasmusunk, és nyári gyakorlatra is van lehetőség nálunk, és ezekre mind lehet jelentkezni. Személy szerint én is voltam, voltam nyárin is, voltam rövid programon is, mindegyikről rendkívül pozitív tapasztalatom van, illetve mindenkit bátorítok arra, akinek van lehetősége, hogy éljen vele és jelentkezzen ezekre a programokra.
4: Miért ajánlod a mesterin való tovább tanulást annak, aki még habozna, hogy nálatok tanuljon vagy sem?
5: Elsősorban azért ajánlom, hogy nálunk folytassa a tanulmányait az, aki szeretné, mert mi egy kicsit mások vagyunk a karon, a mi egyetemünk kissé különbözik a többitől, abból a szempontból, hogy sokkal emberközelibbnek érzem a többi karhoz képest. Nagyon jó oktatóink vannak, vannak külföldi oktatóink is, nagyon-nagyon hasznosak azok a dolgok, amiket el tudunk tőlük sajátítani, és úgy érzem, hogy ez az egyetem többek között az életre is nevelt, és nevel még mindig, mert még mindig ott vagyok. Igazából emiatt, tehát hogy nagyon hálás közösség az, ami nálunk van.
4: És kaptál egy díjat is, hogyan érintett?
5: Rendkívül meglepődtem, viszont nagyon hálás is vagyok érte, és akkor most innen is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik jelöltek és rám szavaztak erre a díjra. És volt bennem egy olyan érzés is, hogy értéke van annak, amit csináltam az elmúlt években, ugyanis 2022-től én vagyok a diákképviselő a vallásszakirányon, és nagyon-nagyon jól esett, tényleg szívből hálás vagyok érte, hogy a diákok azok ilyen formában is szerették volna kifejezni a hálájukat esetleg, miért érdemes hozzánk iratkozni. Ugye alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
4: Legyen így. Sok sikert kívánok a védéshez majd, ha megvan a dolgozatod. Gondolom most már hamarosan le is adtad, vagy leadod.
5: Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
0: Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatóval beszélgettünk az egyetemi éveiről, tanulmányairól és ösztöndíjas lehetőségekről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
6: Az elmúlt percekben a Határtalan válogatást hallhatták, ami a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsora. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szombaton, június 27-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Helen Keller, amerikai siket és vak író, aktivista és előadó tollából származik, és így hangzik. Egyedül keveset tudunk tenni, de együtt sokkal többre vagyunk képesek. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Ebben az órában híreket mondok és jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkat sugározzuk, amiben Pumukli meséjét folytatjuk. Ezután fülbejó könnyű zenei műsorunkat sugározzuk Bíró Hunor szerkesztésében. Ezzel várom Önöket ebben az órában, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. A Nemzeti Liberális Párt szerint a Szociáldemokrata Párt csak hatalmat akar és hozzáférést az állami erőforrásokhoz, de a kormányzás felelősségének vállalása nélkül. Nikus Ordán részt vesz a Károly Navracsics által vezetett regionális államfői találkozón Lengyelországban. Siegfried Murashen szerint egyedül a Szociáldemokrata Pártnak van oka tartani az előrehozott változásoktól. Robert Szijjártó szerint, ha nincs lehetőség új kormány alakítására, akkor itt az ideje, hogy ismét a választópolgárok döntsenek. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt csak hatalmat akar és hozzáférést az állami erőforrásokhoz, de a kormányzás felelősségének vállalása nélkül, véli a Nemzeti Liberális Párt. Az alakulat tegnap esti közleményében hangsúlyozták, a PSZD-nek nem áll jogában stabilitásról és politikai felelősségről beszélni, miután a Románok Egyesüléséért Szövetséggel közösen megbuktattak egy stabil és működőképes kormányt, csak mert az veszélyt jelentett az évek során kiépített befolyási hálózataikra és kiváltságaikra. A Nemzeti Liberális Párt hozzátette, hogy a PSZD habozás nélkül felrúgta az egy évvel ezelőtt aláírt koalíciós egyezményt, és akkor buktatta meg a kormányt, amikor a megállapodásnak megfelelően a Penele Atta miniszterelnök vezette a kabinetet. Mindez azt bizonyítja, hogy a PSZD számára egy aláírt megállapodás semmit sem ér, ha a párt érdek más diktál, jelentették ki. Meglátásuk szerint a PSZD elszigetelődött a nyugatbarát politikai erőktől, nem képes tartós partnerségeket építeni, parlamenti súlya pedig nem teszi lehetővé, hogy egymagában kormányozzon, miközben a Penele, az USZERE és az RMDS együtt erősebb parlamenti képviselettel bír. Nikus Ordán államfő a lengyelországi Jurátába utazik, ahol ma részt vesz a Károly Navracsics lengyel elnök által összehívott találkozón. A megbeszélésen az észt, a lett, valamint a litván államfő is jelen lesz. A román elnöki hivatal tájékoztatása szerint a találkozó résztvevői a térség szempontjából meghatározó jelentőségű kérdéseket vitatják meg, köztük Európa biztonságának megerősítését az Ukrajna elleni orosz agresszió, a közel-keleti instabilitás és a jelenlegi geopolitikai változások jelentette kihívások tükrében. A megbeszélésen az Európai Unió jövőjével kapcsolatos kérdések is terítékre kerülnek, kitérnek egyebek mellett arra is, hogy az EU-nak hatékonyan hozzá kell igazítani a politikáit a globális kihívásokhoz és változásokhoz, hogy erősítse tagállamai versenyképességét, fejlődését és biztonságát. A közlemény szerint Nikus Ordán a találkozón többek között kiemeli majd az Európai Unió egységének fontosságát a kontinens előtt álló kihívások közepette, és megerősíti Románia elkötelezettségét a NATO szövetségesek és EU partnerek egysége mellett, amely a közös biztonság és jólét alapja. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Nemzeti Liberális Párt a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS közös miniszterelnök jelöltje egy mai Facebook bejegyzésben azt írta, az utóbbi napok legnagyobb pálfordulását Szorin Grindeanu mutatta be, hiszen miután két hónapon át elzárkózott a miniszterelnöki tisztségtől, hirtelen bejelentette, hogy vállalná azt. Abban reménykedik, hogy az előrehozott választásoktól tartva megszavazzuk őt, de ez nem fog megtörténni. Az előrehozott választásoktól valójában csak a PSZD politikusainak van okuk tartani, hiszen Grindeanu úr ragyogó vezetése alatt a párt támogatottsága 23%-ról 13%-ra csökkent, fogalmazott Siegfried Murashen. Nikus Ordán államfő tegnap este kijelentette, hogy a pártok visszajutottak a kedden már meghaladottnak hit politikai patthelyzetbe, miután a Penele megváltoztatta álláspontját a PSZD kisebbségi kormányának támogatásáról. Ha nincs lehetőség új kormány alakítására, vissza kell adni a döntés lehetőségét a választópolgároknak, véli a Nemzeti Liberális Párt főtitkára Robert Szijjártó. A politikus mai Facebook bejegyzésében azt írta, közel két hónap telt el azóta, hogy a Szociáldemokrata Párt a Bolozsán kormány megbuktatásával előidézte a politikai válságot. Azóta Románia patthelyzetben van, amely kedvezőtlenül hat a gazdaságra, és korlátozza az állam döntéshozatali képességét. Szijjártó szerint a Penele konkrét és felelősségteljes javaslatokat tett a helyzet rendezésére, kereste a kompromisszumot, és egy működőképes kormány megalakítását lehetővé tevő alternatívát terjesztette tett az államfő elé. A PESZ de inkább folytatta a politikai játszmákat, semmint hogy hozzájárult volna a válság rendezéséhez, tette hozzá. Robert Cigjártó Uszám rámutatott arra is, hogy Nikus Oldán államfő kezdeményezései sem vezettek megoldáshoz, sőt szerinte inkább élezték a politikai feszültséget, és még nehezebbé tették egy parlamenti többség kialakítását. Ha már nincs lehetőség új kormány alakítására, akkor itt az ideje, hogy ismét a választópolgárok döntsenek, üzente a liberális politikus. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései érdekében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 19 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 33 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ne engedd, hogy szívem hogy rosszra hajoljon. 141. Zsoltár 4. verse.
0: Önképesség. Gét fejlődését.

mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből az 5. rész 8. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezem. A következőkben Halász Judit énekel, majd mesekosár rovatunkat hallhatják, amelyben Pumukli meséjét folytatjuk.
9: Mesekosár!
10: Az én cicám, jó kis cica, egerészett az éjszaka, szomjas lett a pecsenyére, belebújt a kis

0: Pumukli és a papagáj. Pumukli a hintájában üldögélt, és egy csodaszép verset költött, amikor betoppant Hartlné, hogy édermestertől 3 deszkát rendeljen meg polcnak. Miközben megbeszélték a méreteket, Hartlné pillantása rátévett a hintára, amely mintha magától lengedezett volna. De helyes hinta! Kiáltott föl elragadtatva. Pont ilyen kellene a törpe papagájomnak, amely 2 napja repült be hozzám, mert nagyon szeret hintázni, nevetgélt, és nem vette észre, hogy a hintázás hirtelen gyorsabbá vált. Éder tüstént közölte, hogy a hinta nem eladó, de Hartley nem is akarta elvinni. Tudja, egész nap nem vagyok otthon, és szegény állat mindig egyedül van. Kedvesen nézett Éderre. De magának, Éder úr, kellemes társaság lenne egy ilyen madár. Éder hiába bizonygatta, hogy nincs szüksége társaságra. Hartley megmakacsolta magát. Egyszerűen idehozom a madarat, majd meglátja, mennyi örömet elég benne, és még hozzáfűzte. Talán jelentkezik a madár gazdája, már mindenhová cédulákat aggattam ki a környéken. Végül sikerült Édert meglágyítania. Hát, ha jó játszótársa lenne ez a papagáj Pumuklinak. A koboldnak viszont egyáltalán nem tetszett az ötlet. Amikor Hartlné elment, így morgott. Ami repül, az nem a szobába való, hanem a levegőbe. Éder némi töprengés után ezt indítványozta. Taníts meg beszélni a papagájt. Pumukli megvetően pittyeztette el a száját. Minek beszélne egy madár, inkább rögtön kiengedem. Még javában dohogott, amikor Hartlné visszatért a kalitkával, amit a nyitott ablakba állított, hogy a madár elég fényt és levegőt kapjon, majd távozott. Lám, milyen kedves, ahogy a fejecskéjét félre billenti, és úgy néz rád, mondta Éder. Én is félre billentett fejecskével nézem őt, de akkor is a fa tetején van a helye, nem pedig itt. Pufogott Pumukli, és meghúzta a madár farkát. Hagyd békén, mert kihajítlak, förmett rá Éder. A kobold durcásan rúgott bele a kalitkába. Nem kell kihajítanod, mert én magamtól is elmegyek. Szegte föl a fejét. Éder kinyitotta az ajtót. Tessék, menj el. Ha kinyitod nekem az ajtót, akkor én meg a madárnak nyitom ki. Kiabált Pumukli, és mielőtt Éder megakadályozhatta volna, kinyitotta a kalitka ajtaját, a madár meg hús kirepült rajta. Éder szörnyen mérges volt. De mielőtt még összeszitta volna Pumuklit, Hartlné megint visszajött. Éder úr, az imént találkoztam azzal a fiúval, aki a papagáj, megadtam neki a maga címét, hogy eljöjjön a madárért. Éder kényelmetlenül feszengett, mert kínos volt megmondania, hogy a madár ismét megszökött. Fritz nagyon csalódott lesz, mondta Hartlné szomorúan Éder vallomása után. Éder bólintott. Ő is sajnálta a fiút. Mihelyt Hartlné kint volt, Pumukli előbújt. Most aztán fogd meg a madarat, ha tudod, Fritz mindjárt jön érte. Édernek igaza volt. Kisvártatva boldogan érkezett meg a fiú, hogy átvegye a papagáját. Óriási volt a csalódása, amikor meglátta az üres kalitkát, és azt kellett hallania, hogy a madár megint megszökött. De nem lehet messze, talán kint ül az udvaron, a gesztenyefán. Próbálta Éder a fiút vigasztalni, és együtt kimentek. És valóban, egészen fent a fán fölfedezték a papagájt. Lóri, Lóri, gyere le! Kiabált neki Fritz, de mint hiába. Ezután Éder meg a gyerek felváltva kiabáltak, de az ilyet állat csak még feljebb röppent. Fölmászok! Futott Fritz a fához. Ne, maradj csak! A végén még leesel, és a madár se lesz meg. Inkább hozok egy létrát. Tartotta vissza a fiút Éder, és beszaladt a műhelybe a létráért. Ott egy igencsak megszeppent Pumuklit talált. Nagyon megbetegedett a torkom, suttogta a kis kobold. Valami kegyetlenül nyomja. A torkára mutatott. A rossz lelkiismeret nyomja, válaszolta Éder közönösen. Rossz lelkiismeret? Az micsoda? Kérdezte Pumukli. Az akkor van, ha az ember rossz fát tesz a tűzre, és mások szenvednek miatta. Világosította fel Éder. Jaj, szegény Pumuklinak rossz lelkiismeret betegsége van. aggódva nézett az asztalos mesterre.
1: Nem lehet semmit se tenni ellene?
0: Éder nevetését visszafolytva töprengő képet vágott.
1: Hát, fogd el a madarat.
0: Te láthatatlan vagy, előled nem menekül el, indítványozta.
1: Akkor talán elmúlik a betegséged is.
0: Tette hozzá komolyan. Fritz ez alatt türelmetlenkedni kezdett. Attól félt, hogy a madara még tovább repül. Mégiscsak elkezdett fölmászni a fára. Lent a vastagabb ágakon még simán ment a dolog, de aztán a kabátjával olyan szerencsétlenül fennakadt, hogy se föl, se le nem tudott tovább moccanni. Édermester még időben érkezett a létrával, hogy megszabadítsa. A fiúnak könnyes volt a szeme. Egyrészt a kiált félelem miatt, másrészt, mert sehol sem látta a madarat.
1: Most már végképp eltűnt,
0: zokogott. Lehet, hogy visszarepült a műhelybe, mondta Éder. Fritz a fejét rázta.
1: Azt nem hiszem.
0: Gyere, legalább nézzük meg. Biztatta Éder a fiút. És csak ugyan. Amikor beléptek a műhelybe, a papagáj ott ült illedelmesen a kalitkájában, mintha sose repült volna ki. Ráadásul a kalitka ajtó is csukva volt. Fritz azonban túlságosan örült a megtalált madárnak ahhoz, hogy ezen csodálkozzék. Édermester, magukra maradva, gyöngéden felborzolt a pumukli haját. Igazán nagyon ügyes voltál, dicsérte meg. A kobold ragyogott a boldogságtól, és elégedetten pattant a hintájába. Éder mosolygott. Az a furcsa nyomás is úgy látszik elmúlt a torkodból. Pumukli nagyot nyelt, majd elégedetten bólintott.
1: Teljesen elmúlt,
0: nyugtázta vidáman, és egy hosszú lélegzetű költemény megalkotásába fogott a madarakról, a fákról, és egy egészen rendkívüli koboldról.

0: Az elmúlt percekben mesekosárovatunkban Pumukli meséjét folytattuk, és Halász Judit énekelt. A következőkben Fülbe jó könnyű zenei rovatunkat hallhatják Bíró Hunor szerkesztésében.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Agnus Rádió könnyű zenei műsorának legújabb epizódja. A mikrofonnál Bíró Hunort hallják. A Fülbe jó mai adásában egy magyar jazz legenda páratlan életútját ismerhetik meg. Szabó Gábor Budapesten született 1936-ban, és bár sokfelé megfordult a világban, sőt, nagyrészt külföldön élt, és ott építette fel csonkasága ellenére is pazar karrierjét. A halál is a szülővárosában érte 1982-ben, bő egy héttel a születésnapja előtt. Mindössze 45 esztendős volt. Más muzsikus nagyságokkal szemben viszonylag későn kezdett el zenével foglalkozni, és autodidakta volt. 1950-ben, vagyis 14 éves korában Karácsonyra kapott egy gitárt, majd zenetanárhoz járt, de csak pár hétig, amíg az alapokat el nem sajátította, majd innentől kezdve önmaga oktatója volt. Rengeteget gyakorolt, és mindemellett nagyon erős volt benne az elhatározás, hogy gitárművész legyen belőle. A zavaros és egyre nyomasztóbbá váló 50-es években a jazzre úgy tekintett a hatalom, mint a nyugat ópiumára, valamiféle bűnös dologra, így bár voltak a pesti éjszakának jazzklubjai, azok nem teljesen legálisan működtek. Szabó Gábor ebben a közegben kezdte bontogatni a szárnyait, és már ekkor kiderült az egyébként képzőművészeti gimnáziumban tanuló ifjúról, hogy ritka tehetséges zenész. Ő pedig azt látta jól, hogy hiába zenél a klubokban, és hiába jutott be a rádióba, hogy ott felvételeket készítsen, a kommunista Magyarországon nem lesz.

Szabó Gábor páratlan tehetségét bizonyítja, hogy alig egy évvel azután, hogy menekültként megérkezett Amerikába, bejutott a neves bostoni Berklee zeneiskolába, majd még egy évvel később a hasonlóan neves Newport Jazz Festival nemzetközi ifjúsági zenekarába is bekerült. A karrierje a 60-as évek első felében villámgyorsan ívelt fel. Széles körben felismerték különleges tehetségét a jazzgitár területén, és olyan jazzlegendák zenekaraiba került be, mint Chico Hamilton vagy Charles Lloyd. Mivel esetében a szakmai és a közönség siker kéz a kézben járt, így 10 évvel azt követően, hogy Amerikában partra lépett, 1966-ban megjelenhetett az első önálló nagylemeze is, a Gypsy 66. A tehetségén túl Szabó Gábor abban is úttörő volt, hogy ideje korán felismerte, hogy a 60-as évek zenei forradalma alól a jazz sem lesz kivétel, azt is alapjaiban rázza majd meg és alakítja át. Akkoriban a műfaj első számú lapja a Downbeat volt, ami pár évvel korábban, mint ifjú gitártehetséget Szabót is jutalmazta. Ebben jelent meg egy hosszabb cikk az ugyancsak jazzzenész, ütőhangszeres és újságíró Don DeMichael tollából Szabóról és a jazz jövőjéről, melyben több szó szerinti idézet is olvasható a magyar gitárostól. A borítóra is felkerült tételmondat okozott kisebb fajta felháborodást. Az a fajta jazz, amit eddig ismertünk, meghalt. Ezek az erős szavak botrányt is okoztak, ám Szabó nem hátrált meg, és végül neki lett igaza. Az állítása az volt, hogy a hagyományos jazz kora lejárt, és a 60-as évek új zenéi, valamint irányai a jazzre is komoly hatást gyakorolnak majd. Beköszönt a crossover időszaka, ezt mondta. A jóslata pedig bejött, ekkoriban született meg is villámgyorsan meg is erősödött a fúziós jazz, mint amilyen a jazz rock vagy az ethno jazz. Ebben a folyamatban Szabó is élen járt, mert hogy egyre több magyar népzenei elemet csempészett a szerzeményeibe, sőt Kodály művet is megidézett, majd minél szélesebbre tárva az ollót más népek, indiai és az arab világ zenéit is elkezdte tanulmányozni, hogy azokat

is beépítse. Nagy szerelme pedig a latin zene lett. Egyik számát, a Gypsy Queen-t többen is feldolgozták, például a Fleetwood Mac és Carlos Santana, utóbbi tette a számot világhírűvé.

A 60-as, 70-es évekre megváltozott a világ, és ez alól Magyarország sem volt kivétel. Jelentősen felpuhult a diktatúra, és már a jazz sem számított bűnös élvezetnek, így 1974-től kezdődően Szabó Gábor is egyre sűrűbben látogatott haza. Első körben egy zárt körű koncertet adott a Magyar Rádióban Másik János zongorista, Pege Aladár bőgős basszusgitáros, Kőszegi Imre dobos, Deli István kongás és ritmus hangszeres, valamint Kovács Kati énekes társaságában, amit a Magyar Televízió rögzített és kiegészített egy hosszabb interjúval. Az így összeállt filmet pedig nem csak Magyarországon adta le a tévé, de világszerte is nagyot ment. Ezt követően a gitáros többször is haza-haza látogatott.

Bár Szabó Gábor 1974 után is adott még kisebb koncerteket, amikor hazalátogatott Magyarországra, és nagyszabású tervei is voltak a jövőt illetően, a helyzete sajnos megváltozott. Visszaütött az életmódja. Szabónak ugyanis súlyos alkohol és drog problémái voltak, ez pedig nem kímélte az egészségét sem. De volt még más is. Akkoriban nem jártak túl jó idők Szabóra. A függőségei miatt egyre több időt töltött kórházakban, majd elment egy drogelvonó kúrára is. Csak hogy a kezelését bonyolító kórház tulajdonosával összetűzésbe kerültek, ami a Szientológia egyházé volt, akik elvárták volna tőle, hogy a kezelésért cserébe betérjen és népszerűsítse őket meg a tanaikat. Szabó erre nem volt hajlandó, hanem inkább perelt, ennek azonban nem várt következménye lett. Szabó akkoriban dolgozott együtt a zongorista Csikoreával, aki történetesen szientológus volt és a per miatt elállt a közös munkától. Ez volt a Femme Fatale című album, amit végül a zongorista nélkül fejezett be, majd jelentetett meg Amerika helyett Magyarországon. Közben Szabó új zenekar szervezésébe kezdett, akikkel a Femme Fatale albumot bemutató koncertre is készült a Fehérvári úti Fővárosi Művelődési Házban. Ám az 1981. december 15-ére beütemezett koncert végül elmaradt, ugyanis az akkor már nagyon rossz egészségi állapotban lévő zenész pár nappal a koncert előtt rosszul lett. Bár azonnal kórházba került, megmenteni már nem tudták. Szűk 3 hónappal később, 1982. február 28-án elhunyt máj és vese elégtelenség következt.

Szabó Gábor nevét világszerte ismerik a mai napig, a neve megkerülhetetlen a jazzben. 1965 és 78 között, vagyis 13 év alatt összesen 26 önálló nagylemeze jelent meg, és ebben nincsenek benne a másokkal közös albumai, meg azok sem, amelyeken egy-egy zenekar tagjaként szerepel. A 70-es évek közepétől rendszeresen járt Magyarországra, ahol igazán csak a rendszerváltás követően kezdték őt felfedezni. 1992-ben a nevét viselő díjat alapított a Magyar Jazz Szövetség, amit minden évben valamely kiemelkedő tehetség kap meg, mint amilyen Szabó Gábor is volt.

0: ennyi fért könnyűzenei műsorunk mai adásába, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Agnus Rádió közelben.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
0: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
2: Mi vár rá?
0: És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Az elmúlt percekben fülbe jó könnyű zenei rovatunkat hallhatták Bíró Hunor szerkesztésében.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szombaton, június 27-én az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Helen Keller amerikai siket és vak író, aktivista és előadó tollából származik, és így hangzik. Egyedül keveset tudunk tenni, de együtt sokkal többre vagyunk képesek. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Hamarosan híreket mondok, majd jó hírcsendül, ezután pedig versrovatunkat hallhatják. Ezt követi harangszórovatunk, amelyben a holnapi istentiszteletek rendjét ismertetem, majd végül zenedobozrovatunkkal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom Önöket a következő órában, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 14 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. A Nemzeti Liberális Párt szerint a Szociáldemokrata Párt csak hatalmat akar és hozzáférést az állami erőforrásokhoz, de a kormányzás felelősségének vállalása nélkül. Nikus Ordán részt vesz a Károly Navracsics által vezetett regionális államfői találkozón Lengyelországban. Siegfried Murashen szerint egyedül a Szociáldemokrata Pártnak van oka tartani az előrehozott változásoktól. Robert Szijjártó szerint, ha nincs lehetőség új kormány alakítására, akkor itt az ideje, hogy ismét a választópolgárok döntsenek. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt csak hatalmat akar és hozzáférést az állami erőforrásokhoz, de a kormányzás felelősségének vállalása nélkül, véli a Nemzeti Liberális Párt. Az alakulat tegnap esti közleményében hangsúlyozták, a PSZD-nek nem áll jogában stabilitásról és politikai felelősségről beszélni, miután a Románok Egyesüléséért Szövetséggel közösen megbuktattak egy stabil és működőképes kormányt, csak mert az veszélyt jelentett az évek során kiépített befolyási hálózataikra és kiváltságaikra. A Nemzeti Liberális Párt hozzátette, hogy a PSZD habozás nélkül felrúgta az egy évvel ezelőtt aláírt koalíciós egyezményt, és akkor buktatta meg a kormányt, amikor a megállapodásnak megfelelően a Penele Atta miniszterelnök vezette a kabinetet. Mindez azt bizonyítja, hogy a PSZD számára egy aláírt megállapodás semmit sem ér, ha a párt érdek más diktál, jelentették ki. Meglátásuk szerint a PSZD elszigetelődött a nyugatbarát politikai erőktől, nem képes tartós partnerségeket építeni, parlamenti súlya pedig nem teszi lehetővé, hogy egymagában kormányozzon, miközben a Penele, az USZERE és az RMDSZ együtt erősebb parlamenti képviselettel bír. Nikus Ordán államfő a lengyelországi Jurátába utazik, ahol ma részt vesz a Károly Navracsics lengyel elnök által összehívott találkozón. A megbeszélésen az észt, a lett, valamint a litván államfő is jelen lesz. A román elnöki hivatal tájékoztatása szerint a találkozó résztvevői a térség szempontjából meghatározó jelentőségű kérdéseket vitatják meg, köztük Európa biztonságának megerősítését az Ukrajna elleni orosz agresszió, a közel-keleti instabilitás és a jelenlegi geopolitikai változások jelentette kihívások tükrében. A megbeszélésen az Európai Unió jövőjével kapcsolatos kérdések is terítékre kerülnek, kitérnek egyebek mellett arra is, hogy az EU-nak hatékonyan hozzá kell igazítani a politikáit a globális kihívásokhoz és változásokhoz, hogy erősítse tagállamai versenyképességét, fejlődését és biztonságát. A közlemény szerint Nikus Ordán a találkozón többek között kiemeli majd az Európai Unió egységének fontosságát a kontinens előtt álló kihívások közepette, és megerősíti Románia elkötelezettségét a NATO szövetségesek és EU partnerek egysége mellett, amely a közös biztonság és jólét alapja. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Nemzeti Liberális Párt a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ közös miniszterelnök jelöltje egy mai Facebook bejegyzésben azt írta, az utóbbi napok legnagyobb pálfordulását Szorin Grintánu mutatta be, hiszen miután két hónapon át elzárkozott a miniszterelnöki tisztségtől, hirtelen bejelentette, hogy vállalná azt. Abban reménykedik, hogy az előrehozott választásoktól tartva megszavazzuk őt, de ez nem fog megtörténni. Az előrehozott választásoktól valójában csak a PSZD politikusainak van okuk tartani, hiszen Grindeanu úr ragyogó vezetése alatt a párt támogatottsága 23%-ról 13%-ra csökkent, fogalmazott Siegfried Murashen. Nikus Ordán államfő tegnap este kijelentette, hogy a pártok visszajutottak a kedden már meghaladottnak hit politikai patthelyzetbe, miután a Penele megváltoztatta álláspontját a PSZD kisebbségi kormányának támogatásáról. Ha nincs lehetőség új kormány alakítására, vissza kell adni a döntés lehetőségét a választópolgároknak, véli a Nemzeti Liberális Párt főtitkára Robert Szijjártó. A politikus mai Facebook bejegyzésében azt írta, közel két hónap telt el azóta, hogy a Szociáldemokrata Párt a Bolozsán kormány megbuktatásával előidézte a politikai válságot. Azóta Románia patthelyzetben van, amely kedvezőtlenül hat a gazdaságra, és korlátozza az állam döntéshozatali képességét. Szijjártó szerint a Penele konkrét és felelősségteljes javaslatokat tett a helyzet rendezésére, kereste a kompromisszumot, és egy működőképes kormány megalakítását lehetővé tevő alternatívát terjesztett az állam. államfő elé. A persze de inkább folytatta a politikai játszmákat, semmint hogy hozzájárult volna a válság rendezéséhez, tette hozzá. Robert Cigjártó rámutatott arra is, hogy Nikus Oldán államfő kezdeményezései sem vezettek megoldáshoz, sőt szerinte inkább élezték a politikai feszültséget, és még nehezebbé tették egy parlamenti többség kialakítását. Ha már nincs lehetőség új kormány alakítására, akkor itt az ideje, hogy ismét a választópolgárok döntsenek, üzente a liberális politikus. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései érdekében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 19 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 33 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon. 141. Zsoltár 4. verse.

mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből az 5. rész 8. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca, 1-3 szám alatt.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: A következő percekben Beethoven Für Elise című zongoradarabjából hallhatnak részletet.

Az elmúlt percekben Beethoven Für Elysium zongora darabjából hallhattak egy részletet. A következőkben versrovatunk következik, amelyben Vörös Sándor Kereszt Árny 2 című versét hallhatják.

Vörös Sándor, kereszt árnykép. A kereszt felső ága égre mutat, nagy örömhírt tudat, itt van a te utad. A kereszt két karja a légbe szétszalad, rajta sovány kezek tört vért virágzanak. Vigyázz, őr a lélek, de a test megszakad, kétfelé visz ösvény, s te szabad vagy, szabad. A keresztnek alsó ága földre mutat, vesződj, itt ás kutat, lásd benne arcodat.

0: Az elmúlt percekben versrovatunkban Vörös Sándor Keresztánykép című versét hallhatták, majd Beethoven Moonlight című zongoradarabjából hallhattak részleteket. A következőkben harangszó rovatunkat hallhatják, amelyben a holnapi istentiszteletek rendjét ismertetem.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
0: Először a református egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. A protestáns teológiai intézetben 11 óra 15 perctől Bogdán Szabolcs prédikál. A Farkas utcai templomban 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Paul hirdeti az igét. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József, délután 6 órától Pap Ákos hirdeti az igét. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Pap Ákos tart istentiszteletet. A Hidelvei templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Lőrinc Attila hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix tart istentiszteletet. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László prédikál. A Kerekdombi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba tart istentiszteletet. Szamosfalván 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét. A Kölesföldi Református templomban 9 óra 30 perctől Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi Református templomban délelőtt 10 órától Barta István, délután 6 órától Simon János prédikál. A Tóvidéki Református templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Szilveszter hirdeti az igét. A Törökvágási Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter prédikál. A Kolozs-Monostori templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Gede Csongor tart istentiszteletet. Százfenesen délelőtt 10 órától és délután 6 órától Máté István prédikál. A Kisbácsi Református templomban délelőtt 10 órától Olá Mátyás hirdeti az igét, az Apahidai Református templomban pedig délelőtt 11 órától Sikó Csaba prédikál.

A következőben a római katolikus egyház miséinek rendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától László Attila főesperes hálaadó szent miséje lesz megtartva, pappá szentelésének 30. évfordulóján. 18 órától pedig a főtéri plébánia papjai celebrálnak misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától a piarista szerzetes papok celebrálnak, 9 óra 30 perctől román nyelvű mise lesz, amit Popescu Mihaica Krisztián tart, 10 óra 45 perctől pedig olasz nyelvű mise lesz, amit a jezsuita szerzetes papok celebrálnak, 17 órától francia nyelvű mise lesz, amit Böszörményi Géza celebrál, 19 órától egyetemisták miséje lesz megtartva, amit Molnár Lehel tart. A ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok tartanak misét. Követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal tart szent misét. A fájdalmas szűzanya monostori úti templomban 9 órától Székely Dénes celebrál szent misét. A Kolozs monostori Nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes celebrál szent misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban reggel 9 órakor és 10 óra 30 perckor Vizi Zakariás szolgál. A Jézus Szent Szíve kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok tartanak szent misét. Az Irisztelepi Szent József templomban 11 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok tartanak szent misét. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor tart szent misét. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmise lesz, amit Ferenc Antal celebrál.

0: A templomban délelőtt 11 órától főtiszteletű Kovács István püspök tart istentiszteletet. Az irisztelepi templomban 11 órától Mezei Csaba hirdeti az ígét. A monostoron délután 3 órától Rősz Fogarasi Tibor hirdeti az ígét. A következőkben az evangélikus egyház istentiszteletének rendjét ismertetem, délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola tart istentiszteletet. Így néz ki a vasárnapi istentiszteletek rendje Kolozsváron és környékén.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
0: Az elmúlt percekben harangszó rovatunk keretein belül a holnapi istentiszteletek rendjét ismertettem. A következőkben zenedoboz rovatunkat sugározzuk.
2: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
0: Ma június 27-én László névnap van. Johannes Brahms harmadik szimfóniájának első részével köszöntjük László Kereszt nevű hallgatóinkat, és mindenkit, aki ünnepel ma valamit.

A következő percekben születésnaposainkat köszöntjük Johannes Brahms harmadik szimfóniájának második részével. Isten éltesse őket nagyon sokáig!

Az elmúlt percekben zenedoboz rovatunkat hallhatták. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk, adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

A nap gondolatával búcsúzom, ami Helen Keller, amerikai siket és vakíró, aktivista és előadó tollából származik, és így hangzik. Egyedül keveset tudunk tenni, de együtt sokkal többre vagyunk képesek. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották, viszont hallásra, békesség Istentől, szép hétvégét és áldott vasárnapot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járod, a nagyok táncát járod, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Ahogy haladsz előre és lépkedsz egyre feljebb, a lépcsőn egyre lejjebb csúszol, nem érted miért. A lelki emelkedőn az ember, hiába, hogy sokat mer, nem tévedhetetlen, amíg él. Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom, a nagyok táncát járom, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

0: Mondod-e, hogy jó egészségem adja Isten?
1: A király.
0: Én bizony nem felséges királyom. Még ha ezzel halál közé vetted, akkor sem. Abból nem esel juhász.

Néha ennyi elég, de néha azt is érzem, hogy más vagy. Van úgy is, hogy csak úgy everésznék. A sátrakból az emberek mind kibújnak,

Töltsük fel az időt, ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ugye jobb lesz, tombol az agyban, a sejt a kezemben.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

0: Híreink először címszavakban. A Nemzeti Liberális Párt szerint a Szociáldemokrata Párt csak hatalmat akar és hozzáférést az állami erőforrásokhoz, de a kormányzás felelősségének vállalása nélkül. Nikus Ordán részt vesz a Károly Navracsics által vezetett regionális államfői találkozón Lengyelországban. Siegfried Murashan szerint egyedül a Szociáldemokrata Pártnak van oka tartani az előrehozott változásoktól. Robert Szijjártó szerint, ha nincs lehetőség új kormány alakítására, akkor itt az ideje, hogy ismét a választópolgárok döntsenek. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt csak hatalmat akar és hozzáférést az állami erőforrásokhoz, de a kormányzás felelősségének vállalása nélkül, véli a Nemzeti Liberális Párt. Az alakulat tegnap esti közleményében hangsúlyozták, a PSZD-nek nem áll jogában stabilitásról és politikai felelősségről beszélni, miután a Románok Egyesüléséért Szövetséggel közösen megbuktattak egy stabil és működőképes kormányt, csak mert az veszélyt jelentett az évek során kiépített befolyási hálózataikra és kiváltságaikra. A Nemzeti Liberális Párt hozzátette, hogy a PSZD habozás nélkül felrúgta az egy évvel ezelőtt aláírt koalíciós egyezményt, és akkor buktatta meg a kormányt, amikor a megállapodásnak megfelelően a Penele Atta miniszterelnök vezette a kabinetet. Mindez azt bizonyítja, hogy a PSZD számára egy aláírt megállapodás semmit sem ér, ha a párt érdek más diktál, jelentették ki. Meglátásuk szerint a PSZD elszigetelődött a nyugatbarát politikai erőktől, nem képes tartós partnerségeket építeni, parlamenti súlya pedig nem teszi lehetővé, hogy egymagában kormányozzon, miközben a Penele, az USZERE és az RMDSZ együtt erősebb parlamenti képviselettel bír. Nikus Ordán államfő a lengyelországi Jurátába utazik, ahol ma részt vesz a Károly Navracsics lengyel elnök által összehívott találkozón. A megbeszélésen az észt, a lett, valamint a litván államfő is jelen lesz. A román elnöki hivatal tájékoztatása szerint a találkozó résztvevői a térség szempontjából meghatározó jelentőségű kérdéseket vitatják meg, köztük Európa biztonságának megerősítését az Ukrajna elleni orosz agresszió, a közel-keleti instabilitás és a jelenlegi geopolitikai változások jelentette kihívások tükrében. A megbeszélésen az Európai Unió jövőjével kapcsolatos kérdések is terítékre kerülnek, kitérnek egyebek mellett arra is, hogy az EU-nak hatékonyan hozzá kell igazítani a politikáit a globális kihívásokhoz és változásokhoz, hogy erősítse tagállamai versenyképességét, fejlődését és biztonságát. A közlemény szerint Nikus Ordán a találkozón többek között kiemeli majd az Európai Unió egységének fontosságát, a kontinens előtt álló kihívások közepette, és megerősíti Románia elkötelezettségét a NATO szövetségesek és EU partnerek egysége mellett, amely a közös biztonság és jólét alapja. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Nemzeti Liberális Párt a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ közös miniszterelnök jelöltje egy mai Facebook bejegyzésben azt írta, az utóbbi napok legnagyobb pálfordulását Szorin Grindeanu mutatta be, hiszen miután két hónapon át elzárkózott a miniszterelnöki tisztségtől, hirtelen bejelentette, hogy vállalná azt. Abban reménykedik, hogy az előrehozott választásoktól tartva megszavazzuk őt, de ez nem fog megtörténni. Az előrehozott választásoktól valójában csak a PSZD politikusainak van okuk tartani, hiszen Grindeanu úr ragyogó vezetése alatt a párt támogatottsága 23%-ról 13%-ra csökkent, fogalmazott Siegfried Murashan. Nikus Ordán államfő tegnap este kijelentette, hogy a pártok visszajutottak a kedden már meghaladottnak hit politikai patthelyzetbe, miután a Penele megváltoztatta álláspontját a PSZD kisebbségi kormányának támogatásáról. Ha nincs lehetőség új kormány alakítására, vissza kell adni a döntés lehetőségét a választópolgároknak, véli a Nemzeti Liberális Párt főtitkára Robert Szijjártó. A politikus mai Facebook bejegyzésében azt írta, közel két hónap telt el azóta, hogy a Szociáldemokrata Párt a Bolozsán kormány megbuktatásával előidézte a politikai válságot. Azóta Románia patthelyzetben van, amely kedvezőtlenül hat a gazdaságra, és korlátozza az állam döntéshozatali képességét. Szijjártó szerint a Penele konkrét és felelősségteljes javaslatokat tett a helyzet rendezésére, kereste a kompromisszumot, és egy működőképes kormány megalakítását lehetővé tevő alternatívát terjesztett az állam. államfő elé. A PESZ de inkább folytatta a politikai játszmákat, semmint hogy hozzájárult volna a válság rendezéséhez, tette hozzá. Robert Cigjártó rámutatott arra is, hogy Nikus Oldán államfő kezdeményezései sem vezettek megoldáshoz, sőt szerinte inkább élezték a politikai feszültséget, és még nehezebbé tették egy parlamenti többség kialakítását. Ha már nincs lehetőség új kormány alakítására, akkor itt az ideje, hogy ismét a választópolgárok döntsenek, üzente a liberális politikus. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései érdekében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 19 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 33 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.

Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az önadománya által ezrekhez tovább.

0: kutatjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megmaradó családi nap Kiskunlacházán.
2: A Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni.
1: Az év doktorandusz díja.
3: Tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, hogy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy. És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályára lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így mondani, igazából az akadémiai életben vennék részt.
1: KT tábor.
4: Hát a KT-hetőnknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT-oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7., 8. és 9. osztály, és a KT-kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT-hétvégek és a KT-hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is.
1: Az év diákja díj.
5: Alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Közösség, összetartozás és megmaradás. Ezek a gondolatok állnak a július 4-én megrendezésre kerülő megmaradó családi nap középpontjában. A rendezvényt a Hóvár Egyesület szervezi Kiskunlacházán, elsősorban a Magyarországon élő kárpátaljai családok számára. A program célja, hogy találkozási lehetőséget teremtsen, erősítse a közösségi kapcsolatokat és egy tartalmas élményekkel teli napot kínáljon minden korosztálynak. Erről dr. Úr Viktor Roland, a Hóvár Egyesület elnöke számolt be rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
1: A Hóvár Egyesület számos programmal próbálja egybe tartani a Kárpátaljáról ideiglenesen, vagy éppen hosszabb ideig ott tartózkodó közösségét, és egyfajta közösségteremtő katalizátorként vagytok jelen, és már is újabb programokkal várjátok az érdeklődőket, egy családi nap apropóján kerestünk most meg benneteket, de azért mesélkélek a munkátokról, az elmúlt hetek, hónapoknak a tevékenységéről, arról a munkáról, ami létrehozta a Hóvár Egyesületet, és ami életben tartja a közösségeteket.
2: Igen, hát a Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni, és ennek érdekében számos programot szervezünk a kárpátaljaiak számára. A nyári programjainkkal kapcsolatban elég izgalmasan indult a nyarunk. Júniusban, a júniust úgy kezdtük, hogy 4-én tartottunk egy megemlékezést a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, illetve egy számunkra nagyon kedves programmal és fontos programmal folytattuk. Ugye tavasszal indítottunk egy kárpátaljai hóvárháló nevű kutatást, amely azt hivatott feltérképezni tulajdonképpen, hogy hol él a legtöbb kárpátaljai itt Magyarországon, és hát igazából szerte a világban, és hol lenne igény programok szervezésére. És ennek eredményeként megtarthattuk Debrecenben az Egykorty Kárpátalja nevű borkóstolónkat, ahol szép számmal összegyűltek a kárpátaljaiak, több mint 50-en voltunk, és kárpátaljai borokat tudtunk együtt kóstolni. Ezt követte egy biciklitúra a múlt hétvégén, a velencei tavat tekertük körbe, és nagyon tartalmas napot tudtunk együtt tölteni. Amint már említetted, vagy említettétek, júliusban pedig egy nagyszabású rendezvénnyel készülünk, ugyanis megtartjuk a megmaradó kárpátaljai családi napot Kiskunlacházán. Ezzel az eseménnyel tulajdonképpen a célunk az az, hogy egy kicsit megidézzük, felidézzük és Magyarországra hozzuk el azt a kárpátaljaik számára kedves és ismert programot, az otthoni családi napoknak a szellemét. Igen, ezzel készülünk így júliusra.
3: Milyen programokkal készültök a családi napra? Kiket vártok?
2: Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy mindenkit, legkisebbtől a legnagyobbakig. Áhítatokkal, dicsőítésekkel, különböző workshopokkal készülünk, babamamakör, házasoknak alkalom, időseknek is lesz, készülünk alkalmakkal, játékok, lesz közös bográcsozás, és különböző színes, tényleg a minden korosztály számára szuper programokkal készülünk.
1: Mit kell tudni a helyválasztásról?
2: Kiskunlac háza, hát azért választottuk ezt a helyszínt. Ugye az elnökség tagjai Budapesten tartózkodnak, viszont szeretnénk ezt országosan is kiterjeszteni kicsit így a programunkat, ezzel is színesítve a közösséget, meg minél több kárpátaljaihoz eljutni, és Kiskunlacházán egy nagyon kedves barátunk, a Himinec Nándor, a kárpátaljai lelkész ott szolgál, és mikor megtudta, hogy készülünk egy ilyen programmal, igazából akkor rögtön felajánlotta, hogy akkor a Kiskunlacházi református egyház szívesen besegítene helyszínbiztosítással és egyéb dolgokkal.
3: Rengeteg programról és lehetőségről számoltál be, de beszéljünk egy picit arról, hogy kik állnak ezek mögött a programok mögött, kik azok, akik folyamatosan dolgoznak, hogy egy ilyen programsorozat megvalósuljon, hiszen nagyon sok időbe telt alapból is felsorolni ezeket a programokat, és gondolom nem kevés munka ezeket meg is szervezni.
2: Igen, egy nagyon lelkes csapatunk van. Az elnökségünk az 7 tagból áll. Komonyi Arnold, másik társelnök, Tuba Adrián, az ügyvezető alelnökünk, Béres Márk, ő a kommunikációs alelnök, és van 3 elnökségi tagunk, Linc Anna Mária, Padenis Dominika és Kész Ádám. Név szerint ez a csapat, akik így az operatív részét felelnek.
1: Beszélj kicsit ezeknek a programoknak a lelki életérzéséről. Milyen, amikor ebben az időszakban Kárpátalján találkozik 30-40 biciklis fiatal, és körbetekerik a velencei tavat? Milyen, amikor egy borkóstolon 50 fiatal hazai ízeket kóstol, és milyen, amikor találkoztok, és ezek a kapcsolatok egymásra találnak ilyen messze az otthonuktól?
2: Azt vesszük észre, hogy vágyják a kárpátaljai emberek ezeket a találkozásokat. Úgy érezzük, hogy ilyenkor egy kis otthont tudunk idehozni. Együtt vagyunk, nagyon tartalmas beszélgetések szoktak kialakulni, barátságok köttetnek, régi barátságok elevenednek fel, megismerhetünk új embereket, adott esetben olyanokat, akikkel Kárpátalján nem is találkoztunk, és tényleg ezzel tudnám igazából, amint már említettem, leírni, hogy egy kis otthont tudunk idehozni, egy kis Kárpátalját tudunk idehozni, és azt vesszük észre, meg a visszajelzések alapján is ezt kapjuk, hogy tényleg hiánypótló, és van igény ezekre a találkozásokra, és nagyon nagy igény van rá.
3: Akik először hallanak most erről a lehetőségről, ezekről a programokról, hogyan tudnak hozzátok csatlakozni az érdeklődők?
2: Megtalálhatóak vagyunk a különböző közösségi felületeken, Facebookon, Instagramon, vagy az info@hovar.hu e-mail címen is, és tényleg mindenkit arra biztatok, hogy bátran írjon nekünk, vegye fel velünk a kapcsolatot, és vagy pedig csak kísérje figyelemmel a közösségi felületeinket, mert ott majdnem, hogy napi szinten szoktunk így kommunikálni a kárpátaljaiak felé, tényleg bármikor elérhetőek vagyunk.
1: Hozzávetőlegesen láttok-e számokat, milyen embertömeget tudtok elérni, kikkel vagytok kapcsolatban, mennyire sikerül ez a számot növelni, hogy minél többen tudjanak arról a munkáról, arról a közösségépítő tevékenységről, amit ti ott a határ másik oldalán kárpátaljai fiatalokért tesztek?
2: A követő táborunk és a résztvevői létszámunk is, azt tudom mondani, hogy eseményről eseményre növekszik. Természetesen itt azt látni kell, hogy vannak olyan eseményeink, amik több embert tudnak megszólítani, vannak, ahol relatíve kevesebben vagyunk, de mindig azt látjuk, hogy minden eseményünkön vannak új arcok, akik már becsatlakoznak ebbe a hóváros vérkeringésbe, és egyre erősödünk, és egyre többen vagyunk, és ez nagyon, nagyon jó látni nekünk is, hogy tényleg minden egyes eseményünkön vannak új arcok. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy sikerül napról napra több kárpátaljaihoz eljutni.
0: Az elmúlt percekben dr. Úr Viktor Rolanddal, a Hóvár Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatók szavazatai alapján az év doktorandusza díjat adta át dr. Kovács Natáliának. Az elkövetkezendő percekben vele beszélgetünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A riporter Bálint Enikő.
1: Sok szeretettel köszöntelek a rádiónk stúdiójában, és ezúttal nem egy hosszabb beszélgetésre, hanem egy rövidebbre, és inkább a munkáidról, azaz az egyetemi munkáidról és a doktori tanulmányaidról. Miért kezdtél el doktorizni?
2: Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Miért is kezdtem el a doktorit? Hát tulajdonképpen ez egy álomnak vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, hogy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy. És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani. Igazából az akadémiai életben vennék részt, aztán ugye ez egy kicsit úgy alább hagyott, akkor a mesterő után adódott a lehetőség, hogy a tanárnő, akivel a mesteris dolgozatomat is írtam, ő belépett a doktori iskolába, a karon, a református tanárképzés zeneművészeti karon működő ökumené doktori iskolába, és akkor így általa az ő segítségével kerültem én is be a doktoriba. Persze az is egy indok volt, hogy szerettem volna jobban elmélyülni valamiben, tehát a tudásvágy is ösztönzött, és hát ez egy nem titkolt szándékom, vagy egy vágyam arra nézve, hogy egyszer talán nekem is lehetőségem lesz egyetemen tanítani.
1: És mi az a téma, amivel jelentkeztél és kutatod?
2: A doktori témám az az időszerű kihívásokkal lépést tartó vallástanári személyiség. Mindezt a vallástanárnak az elhívására építem. Az időszerű változások alatt több mindent értek. Egyrészt a folyamatosan cserélődő, alakuló generációkat, most már ugye főleg egyre inkább kerülnek be az alfa generációnak is a neveltjei az oktatásba. Ezért egyrészt ez róluk is szólna az ő kutatásukról. Másrészt a változások alatt értem még az oktatásban végbe ment fejlődéseket, változásokat az oktatás politikai rendszerekben. Harmadrészt pedig természetesen a társadalomnak a változásai is, mint befolyásoló tényezők jelen vannak. És személyiségre nézve pedig azt keresem, hogy mindezekkel a kihívásokkal, vagy kihívásokat jelentő változásokkal szemben hogyan tud alkalmazkodó és rugalmas lenni a vallástanár, tehát itt kapcsolódik a vallástanári személyiséghez.
1: Még friss doktorandusz vagy az egyetemen, mennyire sikerült belepillantani, beletekinteni, ott lenni az egyetemi szférában? Mesélj akár a kihívásokról, vagy az ott létedről.
2: Amit eddig el tudok mondani így első éves doktoranduszként, az az, hogy mindenképpen fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ha valaki szeretne például doktoriba felvételizni, vagy jelentkezni, akkor érdemes már jóval a felvételi előtt, akár fél évvel is egy vezető tanárt keresni, egy olyan témát keresni, amin szívesen dolgozik, amiben szívesen kiteljesedne. Ugyanis akik ebben tapasztaltabbak, azok azt mondják, hogy akkor élvezetes a doktori, hogyha a téma, amit választunk, azt szeretjük is kutatni, és szeretnénk róla még többet megtudni. Tehát azt ugye említettem, hogy érdemes már korábban beszélni a vezető tanárról, és az is fontos dolog, hogy van egy felvételi vizsga is, tehát azon át is kell menni, hogy bekerülhessen valaki a doktoriba, aminek volt elméleti része, írásbeli része, és volt egy úgymond gyakorlati része, ugyanis egy kutatási tervet már meg kellett írni ehhez a készülő dolgozathoz, és azt be kellett mutatni egy bizottság előtt, tehát már beszélni kellett róla, hogy a kiinduló pontokat látniuk kellett. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen vezető tanárt választunk, hogy olyan legyen, akivel jól megtaláljuk a közös hangot, akivel esetleg már dolgoztunk együtt. Én például a mesteris dolgozatomat is Püspök Sarolt a tanárnővel írtam, és szerintem jól sikerül együtt dolgoznunk. Ezen kívül, ami még fontos a doktorira nézve, hogy nem igazán tudnám hasonlítani sem az alapképzéshez, sem a mesterképzéshez, olyan szempontból, hogy bár az első fél évben vannak tantárgyaink, de utána már nincsenek tantárgyaink, és saját magunknak kell úgymond az időnket beosztani. Egyrészt magunk kereshetjük meg azt, hogy milyen konferenciákon adjunk elő, ugyanis vannak kötelezettségeink, hogy konferenciákon adjunk elő, amint említettem, és publikáljunk. Erre az egyetemnek, illetve a doktori iskolának van egy konferenciája a doktoranduszok számára márciusban, úgyhogy ez egy segítség, amiből publikációs kötetet adnak ki, és természetesen a vezető tanár is tud segíteni ebben tanácsokkal ellátni. És ami a kihívás jelenleg számomra, hogy ugye az időmet én magam kell beosszam, mert hogy már az első, másik fél évében járok, és akkor most már nem csak a tanórák vannak, amiket hallgatok, hanem nagyobb fókusz kap, nagyobb teret kap a kutatás része, vagy az olvasás része, és hát jelenleg ez a kihívásom, hogy jól tudjam beosztani az időmet, hogy szerintem, az én mércém szerint eleget olvassak, vagy az, hogy megtaláljam a motivációmat konkrétan a dolgozatnak az írására.
1: Mennyi idő áll a rendelkezésre jelenleg, mert azt hiszem változtattak valamit a doktori iskolával kapcsolatosan.
2: Igen, eddig 3 év állt rendelkezésre, majd lehetett hosszabbítani 2 évet, meg talán aztán még 2 évet. Jelenleg 4 éves a doktori képzés, és 2 lehet hosszabbítani ingyen, és még 2 aztán fizetősen.
1: Gondolom, te nem szeretnél hosszabbítani, hanem be akarod fejezni, de általában mindenki így fog neki. Milyen konferenciák vannak terve, azaz, hogy országon belül, országon kívül? Ezt már tudod?
2: Természetesen az nagyon ideális lenne, hogyha 4 év alatt be tudnám fejezni, de ezt még annyira nem tudom felmérni, hogy sikerülni fog-e. Azért is, mert közben a személyes életemben, vagy magán életemben mi család alapítás előtt is állunk még, úgyhogy valószínű, hogy ez befolyásolni fogja azért a doktorit is, viszont amikor elkezdtem, akkor mondjuk ezt így előre tudtam már, hogy lehet, hogy ez alakítani fogja a dolgokat. A konferenciákra nézve eddig egy konferencián vettem részt ezen a márciusin, amit említettem. Reménység szerint ezen a jövőre is részt tudok venni, és ezen kívül egyenlőre nincsen egyéb konferencia tervben. Most jelenleg arra összpontosítok, hogy szeptemberig meg tudjuk írni 60 oldalt a dolgozatomból, ugyanis ahhoz, hogy a másodévre átmenjek, ahhoz ez szükséges, hogy megírjak belőle bizonyos oldalszámot, és ezt bemutassam a vezetőtanáromnak, illetve a mentortanáraimnak.
1: És kaptál egy díjat. Hogyan érintett?
2: Igen. Amikor megláttam, hogy excellencia díjra lehet jelölni embereket, akkor én aztán úgy reménykedve vártam azt, hogy azok a személyek megkapják majd, akiket én jelöltem, vagy hogy lehet majd rájuk szavazni. Ugyanis a jelöléseket el is kell fogadni, ugye az excellencia díjnál, és hát a jelölések után rövid időn belül kaptam egy e-mailt arról, hogy engem is jelöltek, és akkor úgy, hát őszintén nagyon sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e vagy sem, és így azon gondolkodtam, hogy miért is kaphattam ezt a díjat, vagy hogy mi az, amit én nem is tudom, tettem, amiért ezt esetleg megérdemlem. És hát végül is a férjem volt az, aki megadta a hökötet abban, hogy akkor elfogadjam a jelölést, és amikor pedig megkaptam a díjat és átvehettem, akkor igazából nagyon örültem annak, hogy olyan személyekkel együtt vehettem át, vagy olyan személyekkel együtt kaphattam meg, akiknek a munkája szerintem meghatározó akarnak az életében.
1: És ezek szerint te is egy ilyen személy lettél.
2: Hát ezek szerint.
1: Nem tudom, erről már tudtam mesélni. A jövőbeli terveidről az egyetemmel kapcsolatosan, kutatás, ösztöndíjak.
2: Ja, hát ugye az mindenképpen előttem áll, hogy a dolgozatnak a nagyobb részét megírjam és felkutassam. És nyilván ezt ugye említettem, hogy nem tudom pontosan, hogy 4 év alatt sikerül-e befejezni. Nyilván ez is egy cél lenne, hogy meg lehessen 4 év alatt, de ezt igazából próbálom rugalmasan kezelni. Az egyéb konferenciákkal

0: Én köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok neked.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Az elmúlt percekben Kovács Natália doktorandusszal beszélgettünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről.

0: Kárpátalja. Közösségben megélni a hitet, kérdéseket feltenni, válaszokat keresni és közelebb kerülni Istenhez. Ezt a célt szolgálja a Beregszászi Református Gyülekezet Kukján szervezett KT tábora. A héten közel 40 fiatal és segítő vesz részt az együttléten, amelynek központi témája a mi atyánk. Az este evangelizációs alkalmakon pedig a tékozló fiú történetén keresztül hangzik az üzenet a résztvevők felé. Hogyan épül fel egy ilyen tábor, milyen lelki és közösségi programok várják a fiatalokat, és mit jelent számukra ez a néhány együtt töltött nap? Mit vihetnek haza magukkal a résztvevők, és milyen érzésekkel érkeztek a táborba? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint két táborozó fiatallal, Ionika Antal Eszterrel és Bodnár Istvánnal.
1: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7. 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégek és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is. Az idén egy érdekes témával készültünk, a mi atyánkról szól, vagy a mi atyánk a témája ennek a hétnek, de nem csak a mi atyánk, hanem az esti evangelizációknál ennek összefüggésében a tékozló fiú történetét veszük végig, ami úgy gondolom, hogy rimmel az egyik a másikra. Természetesen vannak interaktív programok, általában úgy épül fel egy nap, hogy van reggeli elhitat, ezt mindegyik csoportvezető a saját csoportjában tartja meg, majd vannak különböző nyilván tábori dolgok, amiket rendezünk, akkor van mini előadás, ami azért izgalmas, mert ezt a segítőink, munkatársaink, a fiatalok tartják meg minden nap. Vannak csoportbeszélgetések, ugye vannak ebédek, meg kajálások, meg minden, vannak interaktív feldolgozásai ezeknek a témáknak, majd délután van egy hosszú előadás, vagy egy nagy előadás, és ott is van csoportfeldolgozás, vannak ilyen interaktív délutáni programjaink is, és este van evangelizáció, amikor a tékozó fiú történetet, amit már mondtam, dolgozzuk fel. Nyilván mindeközben vannak aktív programok, amiket szintén a fiatalok készítettek felé. Úgy gondolom, amikor Jézus megvető történetéről beszél, akkor valahol abban az a lényeg, hogy a magok, amik egyszer megteremtek, 70 annyit, 100 annyit, mikor mennyit, azok újabb magokat teremjenek, és újabb gyümölcsök legyenek belőle, és mi ezt tapasztaljuk azért.

0: Mert azok, akik néhány évvel ezelőtt még KT-sként vettek részt ezekben a táborokban, azok ma segítőként és munkatársként vannak ott. És nem csak a KT-táborokban, nem csak a hétvégéken vannak ott, aktívan, motiváltan, úgyhogy nem kell utánuk járni, hanem tényleg lelkesen jönnek és az Isten dicsőségére szolgálnak, hanem akár az idősek, nem tudom, délutánjain ott vannak, jelen vannak, amikor tél volt, nem tudom, havat lapátoltak az időseknél, vagy diakónusaink mellé állnak be is, és ebédeket osztanak, és még számos olyan szolgálat van, amiben jelen vannak, és ezt olyan jó látni, és jó látni azt, hogy megajándékoz bennünket az Úr velük. Mert hiszem azt, hogy ők egy kegyelmi ajándék számunkra. Azt hiszem, a fiatalok számára kukja évről évre egy olyan élmény marad, amiből tudnak táplálkozni. Kicsit olyan, mint egy powerbank, amire néha rá tudnak csatlakozni akkor, amikor nehéz, vagy akkor, amikor másról szól, vagy akkor, amikor annyi sok minden veszi őket körbe. És úgy hiszem, hogy nekik ez egy, és ezt a bizonyságtételekbe halljuk is, akár konfirmációkor is, hogy nekik ez ott egy találkozás helye, amikor találkozhatnak saját magukkal és Isten előtt, amikor találkozhatnak Istennel, és amikor életek formálódhatnak át. Hát az ifis KT-s táborunk abban más, hogy itt kicsit mélyebb témákról beszélünk. Tehát ez már a tovább lépése. Tehát például azzal fejezzük a KT táborunkat, hogy hogyan küldi ki az Isten, vagy hogyan tudnak visszamenni a hétköznapokba a fiatalok. És az ifis héten arról beszélünk, hogy jó, oké, de ezt nem nekem erőből kell csinálnom, és nem nekem erőből kell tovább lépnem, hanem hogyan tud, mivel értesz fel az Isten bennünket. És itt már kicsit mélyebb dolgokról megyünk, amikor már nem a keresésről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy az Isten a hitben és a hitben való megállásban hogy tud bennünket megtartani.
1: Jónika Antal-Eszter vagyok, most fejeztem a 9. osztályt, 14 éves, másodjára vagyok ilyen táborba, nagyon vártam már. A közösség nagyon jó, lesz dicsőítés és evangelizáció, amik általában ilyen lelki feltöltődést adnak nekünk. Mindig ugyanolyan időben van ez a tábor, szóval előre tudjuk, hogy azt az időt így félretesszük, hogy akkor KT-s tábor.
2: Bodnár István, a Sáraszoroziból 14 éves, én is most fejeztem a 9. osztályt. Hát én a tábort már nagyon vártam, készülni nagyon nem készültem annyira se, hogy mert nem nincsenek betáblázva napjaim. A hitéletemben ez nagyon nagy löketet jelent, mert tavaly ezen a helyen tértem meg, és most is ugyanerre erre hatásra számítok. Nagyon nagy feltöltődés, remélem, hogy teszek szert, és szeretek az Úr közelébe lenni. A tábortól azt várom, nagyon meleg lesz, sokat fogunk pihenni, meg ki fogunk bukni a naptól. Azt várom, hogy sokat fogunk énekelni, dicsőíteni fogunk, finomakat fogunk enni, és új barátokat szerzünk, és a régiekkel találkozunk. Hát másabb az mindig lehet, mert ugyanaz sose tudjuk még egyszer megcsinálni, de szerintem a programok is más lesz. Igazából én nem számítok annyira most sok mindenre, csak arra, hogy jól érezzük magunkat, és Istenhez közelebbre kerüljünk. Hát, hogy ne féljenek felvállalni a hitüket, és ne féljenek hangosan énekelni, mert ez az egyik legfontosabb egyébként, amikor az énekeket és a dicsőítést jól megéljük, akkor az hitünkön nagyon-nagyon tud ott segíteni. A második az, hogy nagyon figyeljenek oda az ilyen állítatokon és az igei részeken, mert sokat beszélgetünk közben mi is, és tudom azt, hogy sokszor nehéz odafigyelni az ilyen dolgokra, de hogy nagyon figyeljenek és próbálják komolyan venni az egészet.
1: Igazából nem tudom, hogy mire számíthatok, mivel most nem mondják el nekünk előre, hogy pontosan mi lesz, és ez igazából egy kicsit egy ilyen meglepetésként ér, de mindig kellemes meglepetés, mert csak jót várok onnan. Igazából, hát igen, hogy ne féljék megélni a hitüket, és hogy ne féljenek ismerkedni is, mivel szerető közösség vagyunk, és mindenkit szeretettel várunk oda. Sok embert ismertem már onnan, szóval nem volt annyira nehéz, és hogyha van egy jó közösség, akkor nem lesz túl rossz. A csapatbeszélgetések alatt is nem zárnak ki, hanem kivel beszélgetnek, és hogy nem zárkózott.
3: Az elmúlt percekben Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával és Jónika Antal-Eszter, illetve Bodnár István táborozókkal beszélgettünk a KT-s táborról, amely tegnap vette kezdetét.

0: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatói szavazatai alapján átadta Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatónak az évdiákja díjat. Diákképviselőként is jelen volt társai között, és figyelt a szakmai tudás elsajátítására is tanulmányai során. A továbbiakban Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatót kérdeztük az egyetemi éveinek lezárásáról. A riporter Bálint Enikő.
1: Sok szeretettel köszöntöm Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatót. Online világon keresztül is.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Miért iratkoztál be a mesteri szakra református tanárképző zeneművészeti karon?
2: Elsősorban azért iratkoztam vissza, mert az alapképzést is ott végeztem, az egyiket, illetve végeztem még párhuzamosan a szociális munkaszakot, és szerettem volna ott folytatni a tanulmányaimat a református tanárképzői zeneművészeti karon.
1: Milyen volt ez az elmúlt fél éved, azaz az elmúlt éved, milyen tantárgyaid voltak? Tudnál róla mesélni?
2: Én nagyon pozitívan éltem meg ezt az utóbbi, igazából az egész időszakot, amit ott töltöttem az egyetemen. Nagyon sokat segített nekem fejlődni szakmai, illetve személyes szempontból is, több szempontból. Az elmúlt fél év az kicsit pörgősebb volt, ugyanis végzős vagyok, és disszertációt is írok, illetve a tanulmányaimra is figyelek, valamint délutáni programjaim is vannak. Nagyon sok hasznos tantárgyunk van, például az önismeret, etika, pasztoráletika, illetve sok más, nekem ez a kettő, ami így megragadta most az utóbbi időben a figyelmem.
1: Hogyha már végzős vagy, akkor most már megvan a témád is, és lassan be is fejezed. Mi az?
2: Elég érdekes, én a szégyenérzettel kapcsolatban írok, illetve a disszertációm fő kérdése igazából az, hogy mint segítő szakember, mint vallástanár, mint pedagógus, a fiatal felnőttekben ezt az esetlegesen jelenlévő szégyenérzetet, ezt hogyan lehetne feloldani, hogyan lehetne ezt kezelni bizonyos szinten, vagy hogy mit tud tenni egy tanár ezzel kapcsolatban.
1: Mi az, ami kihívás volt ebben az évben? Vagy esetleg, hogyha voltál ösztöndíjjal valahova, arról is meghallgatjuk az élménybeszámolódat, azaz a tapasztalataidat.
2: Ami kihívás volt, az az időbeosztás, az időmenedzsment igazából, az nekem szerintem egész életem során egy nagy kihívás volt, illetve még most is az, nem csak múlt időben. És ösztöndíj lehetőség van a karon, van nálunk szociális ösztöndíj, illetve a teljesítmény ösztöndíj, abból van két kategória. Nagyon sok ösztöndíjas diákunk van, nagyon sokan megkapják nálunk a szociális ösztöndíjat például, és persze a teljesítmény ösztöndíjat is megkapja mindenki, akinek a jegyei ezt megengedik. Ezen kívül van nálunk Erasmus program, úgy érzem, hogy nálunk használjuk ki leginkább, a mi egyetemünk használja ki ezeket a rövid távú Erasmus programokat, illetve van hosszabb távú is, van féléves Erasmusunk, és nyári gyakorlatra is van lehetőség nálunk, és ezekre mind lehet jelentkezni. Személy szerint én is voltam, voltam nyárin is, voltam rövid programon is, mindegyikről rendkívül pozitív tapasztalatom van, illetve mindenkit bátorítok arra, akinek van lehetősége, hogy éljen vele és jelentkezzen ezekre a programokra.
1: Miért ajánlod a mesterin való tovább tanulást annak, aki még habozna, hogy nálatok tanuljon vagy sem?
2: Elsősorban azért ajánlom, hogy nálunk folytassa a tanulmányait az, aki szeretné, mert mi egy kicsit mások vagyunk a karon, a mi egyetemünk kissé különbözik a többitől, abból a szempontból, hogy sokkal emberközelibbnek érzem a többi karhoz képest. Nagyon jó oktatóink vannak, vannak külföldi oktatóink is, nagyon-nagyon hasznosak azok a dolgok, amiket el tudunk tőlük sajátítani, és úgy érzem, hogy ez az egyetem többek között az életre is nevelt, és nevel még mindig, mert még mindig ott vagyok. Igazából emiatt. Tehát, hogy nagyon hálás közösség az, ami nálunk van.
1: És kaptál egy díjat is. Hogyan érintett?
2: Rendkívül meglepődtem, viszont nagyon hálás is vagyok érte, és akkor most innen is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik jelöltek és rám szavaztak erre a díjra. És volt bennem egy olyan érzés is, hogy értéke van annak, amit csináltam az elmúlt években, ugyanis 2022-től én vagyok a diákképviselő a vallásszakirányon, és nagyon-nagyon jól esett, tényleg szívből hálás vagyok érte, hogy a diákok azok ilyen formában is szerették volna kifejezni a hálájukat esetleg, miért érdemes hozzánk iratkozni. Ugye alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
1: Legyen így. Sok sikert kívánok a védéshez majd, ha megvan a dolgozatod. Gondolom most már hamarosan le is adtad, vagy leadod.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
0: Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatóval beszélgettünk az egyetemi éveiről, tanulmányairól és ösztöndíjas lehetőségekről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket és az Ágnus Rádió hallgatóit is a mai vasárnapon, húsvét utáni 6. vasárnapon, Exaudi vasárnapján. Ennek a vasárnapnak, hétnek a vezérigéje így szól hozzánk, Jézus mondja, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Hát adja meg az Úristen, hogy egyre közelebb vonzon az Úr Jézus Krisztus bennünket hozzá, az Úrhoz, az Úr szeretetéhez, és tapasztaljuk meg életünk minden egyes napján ezt a közelséget, amelyet Jézus Krisztus életével, halálával és feltámadásával kieszközölt számunkra. Amen. Hirdetem nektek, hogy minden vasárnap 10 órától Isten tiszteletet tartunk, havonta egyszer, minden hónap második vasárnapján pedig német nyelvű istentisztelet is van templomunkban. Keddenként 9 órától hívunk benneteket, hogy reggeli áhítat matutinum keretében is, hétközben is együtt hívjuk az Úristent segítségül. Jövő vasárnap pünköst ünnepe, és erre az ünnepre gyülekezeti napot tervezünk, és az Isten tiszteletet pedig közös étkezéssel zárjuk, a gyerekeknek külön program lesz. A szeretett vendégséghez ti magatok is hozzájárulhattok süteménnyel, gyümölcsel, vagy egy-egy tál salátával. Ugyanakkor múlt héten is hirdettem, hogy még hozzá lehet járulni egy-egy szál virággal az oltáron levő virágcsokorhoz, hogy így a virágok sokszínűsége is tükrözhesse a mi gyülekezetünknek a sok színűségét. A mai istentiszteletünkön megemlékezünk Fülöp Mihály testvérünkről, aki nagy hirtelenséggel 11 éve hunyt el, és akit azóta is hiányolnak szerettei. Ugyanakkor szomorú szívvel és a gyászolók iránti részvéttel emlékezünk ma meg Rab Gyuláné Sándor Ida testvérünkről, aki 88 évesen május 28-án tért vissza Teremtő Istenünkhöz. Az ő temetésére a mai napon 13 órától kerül sor a zajzoni temetőben. Megkérlek benneteket, hogy a gyászolóiért imádkozzatok, gondoljatok rájuk a búcsú pillanataiban. Arra is kérlek, hogy jelezzétek, hogyha tudtok olyan beteg vagy idős testvérről, aki látogatást vagy úrvacsorát igényel, valamint hogyha tudtok olyanokról, akik más jellegű támogatásra szorulnak, gyógyszervásárlásra vagy számlafizetésre. Az adományaitokkal a gyülekezetünk szeretett szolgálatát támogatjátok. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt, és Isten áldása legyen az adakozók életén. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében.
1: Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

Kegyelmes Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Reád bízom magamat, cselekedjé velem irgalmat szerint. Könyörgöm szent lelked adományáért, hogy szeretetben, hitben járjunk, neked buzgón szolgáljunk. A Te nevedet életünkkel is megszenteljük, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Jézus mondja, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a mai vasárnap ószövetségi olvasmányát, Jeremiás próféta könyvének 31. részéből, a 31. verstől a 34. versig. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

0: Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, aki egyházadra bíztad szent fiad evangéliumát, áraszt ki követeidre az erő, a szeretet és a józanság lelkét, hogy készséggel szolgáljanak téged, és szerte a világon hiteles tanúit legyenek az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, mind örökkön, örökké.
1: Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap levélbeli szent igéjét, melyet írva találhatunk az Efézusbeli gyülekezethez írott levél 3. fejezetében, a 14. verstől a 21. versig a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakik szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg az evangéliumi ígét is, úgy, amint az írva található a János írása szerinti evangélium 16. részében, az 5. verstől a következőképpen. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg a mai napra kijelölt igehirdetési alapigét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levelének harmadik részében, a 14. verstől a 21-ig a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön, örökké. Amen. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Ez az ige rész, amelyet most hallhattunk, ez Pál apostolnak egy imája. Nagyon sok mindent elmond az emberről az imádsága. Az, amikor imádkozik, hogy mit imádkozik, hogyan imádkozik, kiért imádkozik. Nem tudom, hogy hallottatok-e valaha, vagy hallottátok-e szüleiteket, értetek imádkozni, vagy elmondták-e, de hogy abban van valami megnyugtató, amikor valaki más imádkozik másért, és benne van az, hogy látja, hogy Isten sokkal hatalmasabb. Isten kezébe lehet a másikat hagyni, rá lehet bízni. Pál apostol az efézusi gyülekezetért imádkozik. És ez egy nagyon különös ima, mert arra gondolunk, hogy amikor másért imádkozunk, vagy másokért imádkozunk, akkor nagyon sokszor konkrét helyzetekért imádkozunk. Konkrét segítségért imádkozunk az Istenhez a másik személyre nézve. És Pál apostol nem azt kéri ebben az imádságban, hogy az efézusi gyülekezet legyen egészséges, legyen biztonságban. Nem azt kéri, hogy jó életük legyen, hogy sikeresek, gazdagok legyenek, hogy tudjanak ellenállni minden kísértésnek, hanem azt kéri, hogy lélekben legyenek erősek. Azt kéri, hogy a Krisztus lakjon az ő szívükben. Erőt kér számukra, de nem politikai vagy világi erőt, hanem erőt, hogy valami felfoghatatlant fel tudjanak fogni. Pál tisztában van azzal, és nem zárkózik el a mindennapi szükségletektől, és vannak levelei, amelyben konkrét helyzetre nézve imádkozik személyekért és gyülekezetekért, de tudja, hogy minden anyagi, fizikai szükség felett Krisztus szeretete és Isten teljessége van. És hogyha ezek nincsenek, hogyha ez nincs meg, akkor semmi sem számít már. De hogyha ez megvan az emberben, a Krisztus szeretete, az Isten teljessége, akkor mindent el tud viselni. Lényegében véve arról van szó, hogy a hit mit is jelent az ember számára egy közösség életében, hogy a hitnek ki az alanya? Voltak időszakok, talán az idősebbek még emlékeznek rá és tudják, amikor ideológiai alapon a hitet megvetették, szemfényvesztésnek tartották, azt mondták, hogy a gyenge ember folyamodik hithez. De manapság is nagyon sokan vannak olyanok, akik a hitre, a hívő emberre megvetően tekintenek, mert úgy vélik, hogy a vallásos hit egyfajta elszakadása valóságtól. És gondoljunk csak bele, olyan Istent imádunk,
akit nem látunk. Olyan megváltót követünk, akivel soha nem találkoztunk. És a vallásos gyakorlatunk, a hit életünk alapja, hogy ezzel a soha nem látott Istennel valamilyen fajta személyes kapcsolatot ápolunk és élünk meg. És hogyha csupán csak ezt nézzük, akkor valóban a hívő ember elrugaszkodott a valóságtól. Képzeletbeli barátja van. És mégis, hogyha megnézzük nagyon sok hívő ember életét, és hiszem, hogy sok ilyen ember van a környezetünkben, akinek életén nyilvánvaló és látványos az, hogy hite miatt az, aki. Hogy hite miatt él úgy, ahogyan él, tud úgy élni, ahogyan él, hogy van egy másfajta kisugárzása. És nem azért, mert könnyű élete lenne, nehézségektől mentes élete, sikeres élete, sőt, mondhatnánk azt, hogy nagyon sokszor a hit leginkább azokon tükröződik, akik komoly nehézségeken és próbatételeken mentek át. De mi az, ami mégis megtart bennünket a hitben? A szokás? Az, hogy ebben nőttünk fel, hogy már gyerekkorunktól fogva szüleink vagy nagyszüleink kézenfogva elvezettek minden vasárnap a templomba, elküldtek vallásórára, majd kántéórára, és valahogy egyfajta belső hagyománnyá vált az, hogy mi hiszünk, és már végülis el se tudnánk képzelni életünket hit nélkül. Vagy talán az, hogy látjuk az előnyeit a hit közösségnek, a közösségi életre nézve, hogy milyen jó az, amikor összegyűlhetünk egy közösségnek, a része lehetünk. És lehet, hogy ez is benne van. De valójában a hit az valami olyan, ami bennünk legbelül történik. Nagyon sokszor nem is tudjuk megmagyarázni. És Pál azt írja, hogy a hit az, amikor a belső emberünk megerősödik az Isten lelke által. Az történik bennünk, hogy Krisztus lakozást vesz bennünk. És ezt kéri, hogy lakjon bennünk a Krisztus. Az a Krisztus, aki egyszer élt, aki meghalt, feltámadt, és mondjuk róla, hogy felment az Atyához. És ott ül az Atya jobbján. És az a Krisztus kell bennünk itt és most és életünk minden napján éljen. Hogy legyen jelen bennünk, úgymond életvitelszerűen. De mi is az, ami ezt meghatározza? Hogy én hogyan imádkozom magamért, másért, mert az elmúlt vasárnapok az imádkozásról is szóltak. Múlt vasárnap volt Rogáte vasárnapja, és a mai vasárnap Exaudi vasárnapja, amely azt fejezi ki, hogy az Úristen meghallgatja az imáinkat. De mi határozza meg a mi imáinkat? Hogyan élem meg Istent az imádságban? És Pál apostol megpróbálja ebben a rövid imájában a megfoghatatlan szavakba önteni. Az Isten nagyságát valamilyen féleképpen megfogható módon megfogalmazni, és ebből kiindulva kéri azt, amit kér az efézusi gyülekezetnek, közösségnek, és egyen-egyenként a személyeknek. Mert Pál megtapasztalta, megérezte, valamilyen féleképpen megélte azt, hogy Isten nagy és hatalmas. És ez az alapja az ő merész kéréseinek. Ez az alapja az ő hitének és az ő imáinak. A 20. század közepén egy angol szerző meglepő címmel írt egy könyvet. Ennek a címe az volt, hogy a te Istened, vagy a ti Istenetek túl kicsi. És azt írja benne, hogy sok emberrel az a baj, hogy nem találtak egy olyan Istent, aki elég nagy a modern ember szükségleteihez. Ma talán ezt az állítását kiegészíthetnénk azzal, hogy a te Istened túl kicsi, és túl távoli. Mert a kihívás sok ember számára egy olyan Istent találni, aki elég nagy ahhoz, hogy átölelje a világot, és elég közeli ahhoz, hogy az ürességeinket betöltse. És elgondolkodtam ezeken az állításokon, és arra jutottam, hogy ha nem is állítjuk, vagy nem is mondjuk ki, de nagyon sokszor pont így élünk, hogy a mi Istenünk túl kicsi, hogy a mi Istenünk túl távoli.
Így éljük meg imáinkat, így közeledünk felé, vagy nem közeledünk felé, mert valamiért a mi életünkben kiszorult az, hogy az Úristen hatalmas és nagy, és ennek ellenére mégis közeli. És hogyha a hit gyakorlatunkat nézzük meg, a mindennapjainkat nézzük meg, akkor talán többször ez az igazság érvényes, hogy eltörpült a mi Istenünk. Sokszor tudattalanul is lekicsinyítjük Istent, azt a nagy és kegyelmes Istent, aki kinyilatkoztatta magát, és megmutatta magát Izrael számára, és Jézus Krisztus által az ő életében, halálában és feltámadásában. És ennek a nagy és hatalmas Istennek a helyét egy vézna, erőtlen, fenyítő vagy büntető Isten veszi át. És ez a helyettes Istenünk, ez egy korlátozott Isten, egy szűk Isten, egy megszelídített Isten, aki már nem képes semmi meglepőt, csodásat tenni, akit mi bekeretezünk a mi előítéleteinkkel és elvárásainkkal, akiről úgy véljük, hogy csak bizonyos embereket szeret, aki kiszámítható, netán unalmassá válik. És hogyha egy ilyen Isten képünk van, akkor nem meglepő, hogy az ő dicsérete is olyanná válik. Az ő tisztelete sem lesz különb, mert akkor nem jön örömmel belőlünk az ő dicsérete, akkor nem keressük a vele töltött időt, a csendet, hisz mit is mondhatna számunkra egy ilyen Isten. El sem várjuk, hogy valami nagyot tegyen számunkra, vagy hogyha netán várnánk, vagy szeretnénk, akkor kételkedve tesszük ezt. Valahogy nagyon sokszor a mindennapi gyakorlatunk azt mutatja meg, hogy nem hiszünk a megmentő, megváltó Istenben, akinek képes megváltoztatni a mi életünket. Túl távol marad tőlünk. És sokszor úgy vélekedünk mi magunk is róla, hogy távol van az Isten. Visszament az atyához, és ott is maradt, majd eljön ítélni élőket és holtakat, ahogy hitvallásunkban is mondjuk. És nagyon sokszor valamiért nem hisszük el, vagy nem tudjuk megélni azt, hogy ez az Isten közel jön, meg tud elégíteni, hogy ő az életnek a kenyere, és gondoskodik magunkról, és nem hagy egyedül bennünket. És hogyha nagyon sokszor így éljük meg Istent, akkor az válik valósággá, hogy egy kis és egy távol Isten nem tud segíteni akkor, amikor minden változik körülöttünk, amikor meginog a talaj a lábunk alatt, akkor, amikor egyre inkább ürességet érzünk magunkban. Mert a változó világban mi az, ami stabilitást ad? Próbálunk megállni, két lábon állni, haladni a korral, a változással, de nagyon sokszor csak azt éljük meg, hogy egy hajszában veszünk részt. Ki az, aki kellőképpen tud haladni, az marad fenn, az marad meg. Nagyon sok minden átírja a mai világunkat. A gazdasági változás,

ami lenyűgöző, ami ámulatba ejt, de van olyan változás is körülöttünk, ami megriaszt. Amikor tényleg azt érezzük, hogy kicsúszik a talaj a lábunk alól. És mindezek mellett nem csak a külső változások vannak ott, hanem az, ami belül történik. A belső talajmozgások, a kihívások, ami akár egészségügyi lehet, családi, munkahelyi vagy iskolai. És ezek közepette egy túl kicsi Isten hogyan segíthet? Hogyan fordulhatok bizalommal egy olyan Istenhez, akiről nem hiszem el, hogy segíteni tud? Akiről nem hiszem el, hogy meg tud tartani? Akkor, amikor mindenfele teljesíteni kell, mint hogyha egy taposó malomban lennénk, amikor annyi fele meg kell felelni, annyi fele mindenfélét el kell érni, mások szükségleteit ki kell elégíteni, elvárásoknak megfelelni, amikor tele a naptárunk mindenfélével, és mégis úgy érezzük, hogy az életünk üres, és nem tölti be semmi. Amikor úgy érezzük, hogy napról napra elveszítünk magunkból, személyünkből, személyiségünkből valamit. Amikor fel kell venni a szerepeinket, azokat a szokásokat, amelyek megtartanak, az állarcainkat, a pajzsainkat, a védőberendezéseinket, és tesszük, amit tenni kell, de meddig, és milyen erővel. És érezzük, hogy néha üresek maradunk, és fáj ez az üresség, és próbáljuk betölteni sok mindennel. Próbáljuk betölteni olyan dolgokkal, amelyek ideiglenesen talán elégtételt adnak számunkra, csak hogy még tudjunk egy kicsit kitartani a felszínen maradni. Zajjal, zenével, hangokkal, társasággal, étellel, különböző tárgyakkal, alkohollal, elfoglaltsággal, pénzzel, mindenfélével. Csak ne érezzük a magányt és az ürességet. Amikor az üresség elhatalmaskodik, akkor egy túl kicsi, gyámoltalan Isten nem segíthet rajtunk. De ne maradjunk meg ennél az Isten képnél. Engedjük, hogy az Úristen átírja a mindennapi megéléseinket, hit tapasztalatainkat, és jussunk el arra a meggyőződésre, amelyre Pál apostol is. Hogy nekünk egy olyan Istenünk van, akit nem is tudunk szavakba önteni. Aki a mi felfogó képességünkön felüli, aki sokkal nagyobb, szebb és csodálatosabb, erősebb, hatalmasabb, mint ahogy mi azt fel tudnánk fogni. Aki mindent magába tud foglalni, múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. Aki közelít és távolít is magába foglal, azt is, amit látunk, és azt is, amit nem. Aki ott van, felette és alatta, kívüle és belüle mindeneknek. Aki szent, hatalmas, és mégis közeli és irgalmas. Pál apostol ezt az Istent tapasztalta meg az ő szeretetében, és ámult el minden egyes alkalommal, és érezte azt, hogy ez csodálatra méltó. Akkor is, amikor ezt a levelét írta, amikor a legsötétebb helyen egy cellában volt, börtönben és fogságban, akkor is ugyanezt a hatalmas Istent látta. És így tudta bátorítani az efézusiakat. És Pál azért imádkozik, hogy ez az Isten lakik ott az efézusi gyülekezetben, de ez az Isten lakik bennünk is. Hogy ezt az Istent ismerjük meg. Hogy ezt az Istent lássuk meg nap mint nap, és ebbe az Istenbe kapaszkodjunk. Az ő mérhetetlen szeretetébe, hogy az ő szeretetét valamiféleképpen tudjuk felfogni. Így írja Pál apostol, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok.
hogy valamiféleképpen ezt a nagy szeretetet Krisztusban

meg tudjuk tapasztalni, meg tudjunk benne gyökerezni, hogy felismerjük hosszában, széltében, mélységében és magasságában. Hogy megérezzük, hogy elég széles, hogy minden bűnünket átfogja és elviselje, elfedje. Hogy elég hosszú, hogy az idők kezdetétől egészen az idők végezetéig tart és érvényes számunkra. Hogy elég mély, olyan mély, hogy ő lejött nem csak ide közénk a földre, hanem a halottak birodalmába is lement, magát kiüresítve. És olyan magas, hogy képes bennünket is felvinni oda az Atyához, ahol helyet készít számunkra. Ez az ima, amit Pál apostol leír, ez nem egy tennivaló lista. Nem egy olyan dolog, amivel Isten áll előttünk, és pipálja ki, hogy eljutottál ide, elérted ezt, vagy elérted azt, hanem egy meghívás. Meghívás arra nézve, hogy érezzük meg, tapasztaljuk meg, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Hogy Isten képes bennünket körül ölelni, megtartani az ő szeretetével. Hogy ő képes betölteni az életünket, amikor az üres, hogy csak ő képes az életünket betölteni. És megerősíteni akkor, amikor gyengék vagyunk, megalapozni és meggyökerezve tartani akkor is, amikor minden változik, és néha úgy érezzük, hogy az ürességbe lépünk. Mindannyiunknak szól ez a meghívás. És én arra bátorítalak titeket, hogy kérjétek az Úristent, hogy nyűgözzön le benneteket az ő szeretetével, hatalmával és nagyságával. Kérjétek, hogy töltse be újra és újra az életeteket, és engedje meg, hogy fel tudjátok fogni azt, hogy milyen nagy is az ő szeretete. Hogy érezzük, fogjuk fel a mennyei szeretetének a nagyságát. Mert nem egy akármilyen Isten munkálkodik bennünk. És legyen ez a mi hitvallásunk is, amit Pál apostol az imádság végén leír. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, nem akármilyen erő munkálkodik bennünk, hanem az Isten ereje, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Övé legyen a dicsőség, hozzá szóljanak, hangzanak a mi imáink, azzal a bizonyossággal, hogy ő meghallgat bennünket. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakjon bennünk gazdagon, és mi gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére.

0: Istenünk, magasztalunk, hogy igaz minden szavad, és hűségesen teljesíted minden ígéretedet. Hallgass meg minket most is ígéreted szerint, amikor reménységgel fordulunk hozzád kéréseinkkel. Könyörgünk, pásztorold egyházadat szent lelkeddel, védelmezd, vezesd és tanácsold elhívott szolgáit és őrállóit, és segíts mindnyájunkat, hogy örök igédnél megmaradjunk, hitünkben erősödjünk, és a szeretetben növekedjünk. Könyörgünk testvéreinkért, akik hitükben megerőtlenedtek, akiknek szívét kétség és kételkedés gyötri. Hódítsd meg őket szereteteddel, hogy hozzátérjenek, és nálad békességet találjanak. Könyörgünk, óvj meg bennünket minden veszedelemtől, védj meg az idegen és káros tanításoktól, minden erőnket meghaladó megpróbáltatástól és az idő előtti, készületlenül érő haláltól. Könyörgünk a betegekért, gyógyítsd meg őket, a szenvedőket őrizd meg a kétségbeeséstől. Vigasztald meg a szomorkodókat, erősítsd meg hitüket és teremts szívükben békességet, szenteld meg az örvendezők örömét.
1: Megemlékezzünk ma előtted a szeretett férjéről, édesapáról, Fülöp Mihály testvérünkről, aki nagy hirtelenséggel és nagy űrt hagyva szerettei körében tért vissza hozzád, Urunk. Családjával együtt köszönjük neked az ő életét, az ő szeretetét és gondoskodását, és kérünk, te vigasztald meg a rá emlékezőket, az őt szeretőket. És kérünk téged, hogy te légy ma azokkal a gyászolókkal, akik ma kísérik el a szeretett édesanyját, nagymamát, Rab Gyulán és Sándor Idát a minden földiek utolsó útjára, miután hosszú ideig békével és türelemmel viselte betegségét. Kérünk, adj a gyászolóknak megnyugvást és vigasztalást, elhunyt testvérünknek pedig csendes pihenést. Könyörgünk, Urunk, a világunkért, add, hogy a földön mindenki emberhez méltó életet éljen békességben. Győzd le mindazok közönyét, akiknek lehetőségük van segíteni az ínséget szenvedőkön. Ébresz felelősséget a mi szívünkben is, hogy megtegyük értük mindazt, amire módot adsz. És most különösképpen, Urunk, bízunk a te hatalmadban, a te nagyságodban, amikor kérésünkkel azokért imádkozunk, akiket most árvizek sújtottak, akik az árvizek miatt otthonaikat, munkahelyeiket veszítették el. Urunk, imádkozunk a parajdi sóbányáért, azért a bányáért, amely talán sokunk életét meghatározta, vagy része volt sokunk életének. És kérünk, Urunk, hogy te légy ott mindazokkal, akik most szenvednek miatta. És kérünk, hogy adj bölcsességet azoknak, akik bármit is, vagy valamit is tehetnek azért, hogy megmentsék, helyrehozzák a károkat. Urunk, kérünk, adj nekik kitartást, reménységet és bizodalmat, legfőképpen benned. Hallgass meg minket, Urunk, a te szent fiadért, aki megígérte, hogy megnyitod előttünk atyai szívedet, hogyha az ő nevében fordulunk hozzád. Ebben bízva kérünk, teljesítsd kéréseinket, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ezért feleljétek őszintén a következő kérdésekre.
0: Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetése méltónak? Felelje mindenki magáért, vallom.
1: Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat bántottátok meg? Felelje mindenki magáért, bánom. Bánom.
0: Megbocsátottatok-e mindazoknak, akik titeket megbántottak? Felelje mindenki magáért, megbocsátottam.
1: Megbocsátottam. Igyekeztek ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, és az ő akarata szerint élni. Felelje mindenki magáért. Igyekszem. Igyekszem.
0: Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnöteket megbocsátja? Felelje mindenki magáért. Hiszem.
1: Hiszem. Hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy az, amit most kimondtatok, az valósággá legyen a ti életetekben. Én pedig, mint az Úrnak szolgája, a Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem ti néktek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében. Azzal a figyelmeztetéssel, hogy meglássátok, többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtéréshez illő gyümölcsöket. Amen.

valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad őt a halálból, és üdvösséget szereztél minden embernek. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, általa imádnak téged a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újjongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk imádva, vég nélkül.

A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindjájan. Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Istenünk, a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus áldást hozó szenvedésére és halálára emlékezünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról és uralkodásáról a te jobbodon, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szeplőtlen, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Mennyei Atyán, küldd le szent lelkedet gyülekezetedre, és szenteld meg a mulandó földi javakat mennyei eledellé. Úr Jézus Krisztus, te vagy az, aki az áldozatot hozod, és magadat ajándékozod tieidnek. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
1: Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztusunknak, érettünk is megtöretett, valóságos teste? Ezért azt mondja a lélek, és Krisztus menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus. Jövel Uram Jézus.
0: És a megáldott ital, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus érettünk is kiontatott vére-e? Ezért azt mondja a lélek, és a menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus.
1: Jövel, Uram Jézus. Az Úr asztala megterítve számotokra, jöjjetek, íme minden kész. Gyere, menjed. Békesség néktek. Krisztus valóságos teste, éretted is megtöretett.

teste és vére, őrizzem meg benneteket az örök élet számára. Menjetek el békével, az Úr legyen veletek.

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges ajándékoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen.

0: Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád.
1: Híreink először címszavakban. A Nemzeti Liberális Párt szerint a Szociáldemokrata Párt csak hatalmat akar és hozzáférést az állami erőforrásokhoz, de a kormányzás felelősségének vállalása nélkül. Nikus Ordán részt vesz a Károl Navrocki által vezetett regionális államfői találkozón Lengyelországban. Siegfried Murashen szerint egyedül a Szociáldemokrata Pártnak van oka tartani az előrehozott változásoktól. Robert Szijjártó szerint, ha nincs lehetőség új kormány alakítására, akkor itt az ideje, hogy ismét a választópolgárok döntsenek. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt csak hatalmat akar és hozzáférést az állami erőforrásokhoz, de a kormányzás felelősségének vállalása nélkül, véli a Nemzeti Liberális Párt. Az alakulat tegnap esti közleményében hangsúlyozták, a PSZD-nek nem áll jogában stabilitásról és politikai felelősségről beszélni, miután a Románok Egyesüléséért Szövetséggel közösen megbuktattak egy stabil és működőképes kormányt, csak mert az veszélyt jelentett az évek során kiépített befolyási hálózataikra és kiváltságaikra. A Nemzeti Liberális Párt hozzátette, hogy a PSZD habozás nélkül felrúgta az egy évvel ezelőtt aláírt koalíciós egyezményt, és akkor buktatta meg a kormányt, amikor a megállapodásnak megfelelően a Penele Atta miniszterelnök vezette a kabinetet. Mindez azt bizonyítja, hogy a PSZD számára egy aláírt megállapodás semmit sem ér, ha a párt érdek más diktál, jelentették ki. Meglátásuk szerint a PSZD elszigetelődött a nyugatbarát politikai erőktől, nem képes tartós partnerségeket építeni, parlamenti súlya pedig nem teszi lehetővé, hogy egymagában kormányozzon, miközben a Penele, az USZERE és az RMDSZ együtt erősebb parlamenti képviselettel bír. Nikus Ordán államfő a lengyelországi Jurátába utazik, ahol ma részt vesz a Károl Navrocki lengyel elnök által összehívott találkozón. A megbeszélésen az észt, a lett, valamint a litván államfő is jelen lesz. A román elnöki hivatal tájékoztatása szerint a találkozó résztvevői a térség szempontjából meghatározó jelentőségű kérdéseket vitatják meg, köztük Európa biztonságának megerősítését az Ukrajna elleni orosz agresszió, a közel-keleti instabilitás és a jelenlegi geopolitikai változások jelentette kihívások tükrében. A megbeszélésen az Európai Unió jövőjével kapcsolatos kérdések is terítékre kerülnek, kitérnek egyebek mellett arra is, hogy az EU-nak hatékonyan hozzá kell igazítani a politikáit a globális kihívásokhoz és változásokhoz, hogy erősítse tagállamai versenyképességét, fejlődését és biztonságát. A közlemény szerint Nikus Ordán a találkozón többek között kiemeli majd az Európai Unió egységének fontosságát, a kontinens előtt álló kihívások közepette, és megerősíti Románia elkötelezettségét a NATO szövetségesek és EU partnerek egysége mellett, amely a közös biztonság és jólét alapja. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Nemzeti Liberális Párt a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ közös miniszterelnök jelöltje egy mai Facebook bejegyzésben azt írta, az utóbbi napok legnagyobb pálfordulását Sorin Grindeanu mutatta be, hiszen miután két hónapon át elzárkózott a miniszterelnöki tisztségtől, hirtelen bejelentette, hogy vállalná azt. Abban reménykedik, hogy az előrehozott választásoktól tartva megszavazzuk őt, de ez nem fog megtörténni. Az előrehozott választásoktól valójában csak a PSZD politikusainak van okuk tartani, hiszen Grindeanu úr ragyogó vezetése alatt a párt támogatottsága 23%-ról 13%-ra csökkent, fogalmazott Siegfried Murashen. Nikus Ordán államfő tegnap este kijelentette, hogy a pártok visszajutottak a kedden már meghaladottnak hit politikai patthelyzetbe, miután a Penele megváltoztatta álláspontját a PSZD kisebbségi kormányának támogatásáról. Ha nincs lehetőség új kormány alakítására, vissza kell adni a döntés lehetőségét a választópolgároknak, véli a Nemzeti Liberális Párt főtitkára Robert Szijjártó. A politikus mai Facebook bejegyzésében azt írta, közel 2 hónap telt el azóta, hogy a szociáldemokrata párt a Bolozsán kormány megbuktatásával előidézte a politikai válságot. Azóta Románia patthelyzetben van, amely kedvezőtlenül hat a gazdaságra, és korlátozza az állam döntéshozatali képességét. Szigjártó szerint a PNL konkrét és felelősségteljes javaslatokat tett a helyzet rendezésére, kereste a kompromisszumot, és egy működőképes kormány megalakítását lehetővé tevő alternatívát terjesztett az államfő elé. A PSZ inkább folytatta a politikai játszmákat, semmint hogy hozzájárult volna a válság rendezéséhez, tette hozzá. Robert Szigjártó rámutatott arra is, hogy Nikus Oldán államfő kezdeményezései sem vezettek megoldáshoz, sőt szerinte inkább élezték a politikai feszültséget, és még nehezebbé tették egy parlamenti többség kialakítását. Ha már nincs lehetőség új kormány alakítására, akkor itt az ideje, hogy ismét a választópolgárok döntsenek, üzente a liberális politikus. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései érdekében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 19 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 33 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon. 141. Zsoltár 4. verse.

mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből az 5. rész 8. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
2: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A 119. Zsoltár 64-től 72-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Kós Ádám, a magyarországi rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztora. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Kutya történet című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, nem értünk mindent abból, amit a mi életünkben megengedsz. Vannak terhek, amelyeket szívesen elkerülnénk, és kérdések, amelyekre nem találunk választ. Mégis kérünk, taníts bennünket bízni benned, akkor is, amikor az utat még nem látjuk. Nyisd meg értelmünket, hogy felismerjük vezetésedet a nehéz időkben is. Amen. A 119. Zsoltárból olvasom Isten igéjét, a 64. verstől kezdődően egészen a 72. versig. Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre. Jót tettél szolgáddal, ígéreted szerint, Uram. Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. De most megtartom beszédeidet. Jó vagy te, és jót teszel. Taníts engem rendelkezéseidre. Hazugságot koholtak el.

ellenem a kevélyek, de én megfogadom utasításaidat tiszta szívből. Kövér a szívük, érzéketlen, én pedig törvényedben gyönyörködöm. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst. Amen. Kedves testvérek, vannak élethelyzetek, amelyeket soha nem választanánk magunknak. Nem választanánk a betegséget az életünkben, az elnyomást, a társadalmi romlást sem. Soha nem kérnénk nehéz élethelyzeteket a személyes életünkbe, családunkba, egyházunk, országunk részére. Nehéz helyzeteket. Pontosan a nehéz elhelyzetek elkerüléséért szoktunk imádkozni. Hogy a családunkat is, és minket is kerüljön el a veszedelem. A betegség, a haláleset, az anyagi csőd, az erkölcsi romlás. És jól is van ez így. Mert az ember szeretné az életét minél kiszámíthatóbb mederben élni. Könnyed terhekkel, amelyeket a saját erejéből meg tud oldani. Azonban a zsoltáros most egy nehéz élethelyzetből szabadult meg, és ebből a nehéz élethelyzetből való megszabaduláskor felismer valami fontosat. Hogy életének nagy kihívása előtt tévelygő volt. Ezt mondja, mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. De most megtartom beszédeidet. Ez a szó, hogy tévelyektem, rendkívül önkritikus. Önvizsgálatot tart az imádkozó, és ebben az önvizsgálatban eljut oda, hogy meglátja saját életének korábbi hiányosságait. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. Nagyon nagy szükségünk van ma az önvizsgálatra és az önkritikára. Amikor az életünk eseményeire visszatekintünk, és az ige fényében meglátjuk életünk hibáit, bűneit és tévelygéseit, akkor önvizsgálatot kell tartanunk, és önkritikát kell gyakorolnunk. Mert ez valóságosan formálja az emberi jellemet. A zsoltáríró pontosan tudja, hogy élete nehézségének jellemformáló ereje volt. Mert az emberileg megoldhatatlan helyzet ilyen. Az ember azonban nem csak a múltjával néz szembe egy mélyponton, hanem szembenéz a saját végességével is. Azzal, hogy ő nem mindenható. Hogy tehet bármit bizonyos helyzetekben, az életét mégsem ő irányítja. Ez a megdöbbenés pedig elindíthatja az embert a vallás felé és Isten felé. Hogy kell valaki, aki a lehetetlennek tűnő helyzetemen is tud segíteni, akire számíthatok a terhek hordozásában. Ahogy az elején hallhattuk, senki sem akar terheket az életébe. De kétségtelen, hogy az ember életének nehézségeiben sokkal könnyebben megszólítható. Amikor kórházi gyakorlatokra jártunk a teológiai évek alatt, akkor meglepett a tény, hogy szinte kivétel nélkül mindenki szívesen hallgatja az igét, és örömmel hallgatja, vagy éppen énekli az énekeket. Hogy abban a kiszolgáltatott helyzetben, amit egy kórházi körülmény nyújthat, az ember sokkal fogékonyabb és nyitottabb Isten megszólítására. A zsoltáríró is erre jön rá, amikor elmondja megdöbbentő gondolatait. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Nem szoktunk hozzá ehhez, és talán továbbra sem fogunk ezért imádkozni. Azonban a zsoltáríró gondolkodásmódja segíthet nekünk a mélységek elhordozásában. Segíthet kitartani a betegség egy szerettünk szenvedése idején, amikor a halál árnyékának völgyében járunk.
és eszünkbe juthat a jól ismert mondat is. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Ne feledkezzünk meg erről soha. Amen. Urunk, köszönjük, hogy a próbák között sem hagysz magunkra. Amikor gyengék vagyunk, kérünk, emlékeztess bennünket arra, hogy kegyelmed elég. Adj türelmet a várakozásban, reménységet a bizonytalanságban, és hitet ahhoz, hogy a sötétebb napokon is rád bízzuk magunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.

Kós Ádám a magyarországi lakamazi református misszió egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallották a 119. Zsoltár 64-től 72-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Kutya történet című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.

Kutyatörténet. A vadász új kutyával indult portyázni. A tóhoz érve meglátta a vadkacsákat. Egy gyönyörű példányt sikerült elejtenie. A madár szinte pontosan a víz közepébe esett. A kutya szapora ügetéssel szaladt végig a víztükrön, és már hozta is a zsákmányt a gazdájának. A vadász lőtt még két vadkacsát, a kutya még kétszer szaladt végig a tóvizén. Hát ez lehetetlen, mondogatta magában a gazdája. Vagy az én fejemben nincs valami egészen rendben, vagy ezzel a kutyával nem stimmel valami. Mentő ötlete támadt. A holnapi vadászatra elhozza magával a szomszédját, majd meglátjuk, mit szól az mindenhez. Így is tett. Másnap szomszédostól ért a tóhoz, puskáját vállához emelve szinte azonnal el is ejtette az aznapi vadkacsát. A kutya nekiíramodott, a víz színén odarohant, és már jött is vissza a zsákmánnyal. A vadász szomszédjához fordult. Nem tűnt fel magának valami furcsa ennél a kutyánál? Micsoda? Nem. De most, hogy így rákérdez, tényleg van valami furcsa nála. Na látja, mondta a vadász, feszülten várva a folytatást. Hát az elég furcsa.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Kutya történet című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Kányádi Sándor, ének a forrásról. Van egy forrás valahol egy öreg erdő sátorában. Valamikor a korsómmal vízért én is oda jártam. Ott anyáznak a rigók is, közelében raknak fészket. Alkonyatkor oda járnak szarvasok és szomjas őzek. Láttam belőle kortyolni nyári napot, teleholdat. Csillaghullás idején a csillagok mind belehultak. Jó barátom az a forrás, bíztatott, s én hittel hittem. Sikerül az aratóknak egy csillagot kimerítnem. Kárpótlásul a csillagért azoknak, kik várva várnak. Megtanított jég alatt is pengetni a citerámat.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Pumukli és a papagáj. Pumukli a hintájában üldögélt, és egy csodaszép verset költött, amikor betoppant Hartlné, hogy édermestertől 3 deszkát rendeljen meg polcnak. Miközben megbeszélték a méreteket, Hartlné pillantása rátévett a hintára, amely mintha magától lengedezett volna. De helyes hinta, kiáltott föl elragadtatva. Pont ilyen kellene a törpe papagájomnak, amely 2 napja repült be hozzám, mert nagyon szeret hintázni, nevetgélt, és nem vette észre, hogy a hintázás hirtelen gyorsabbá vált. Éder tüstént közölte, hogy a hinta nem eladó, de Hartlné nem is akarta elvinni. Tudja, egész nap nem vagyok otthon, és szegény állat mindig egyedül van. Kedvesen nézett Éderre. De magának, Éder úr, kellemes társaság lenne egy ilyen madár. Éder hiába bizonygatta, hogy nincs szüksége társaságra. Hartlné megmakacsolta magát. Egyszerűen idehozom a madarat, majd meglátja, mennyi örömet elég benne. És még hozzáfűzte. Talán jelentkezik a madár gazdája, már mindenhová cédulákat aggattam ki a környéken. Végül sikerült Édert meglágyítania. Hát, ha jó játszótársa lenne ez a papagáj Pumuklinak. A koboldnak viszont egyáltalán nem tetszett az ötlet. Amikor Hartlné elment, így morgott. Ami repül, az nem a szobába való, hanem a levegőbe. Éder némi töprengés után ezt indítványozta. Taníts meg beszélni a papagájt. Pumukli megvetően pittyeztette el a száját. Minek beszélne egy madár, inkább rögtön kiengedem. Még javában dohogott, amikor Hartlné visszatért a kalitkával, amit a nyitott ablakba állított, hogy a madár elég fényt és levegőt kapjon, majd távozott. Lám, milyen kedves, ahogy a fejecskéjét félre billenti, és úgy néz rád, mondta Éder. Én is félre billentett fejecskével nézem őt, de akkor is a fa tetején van a helye, nem pedig itt. Pufogott Pumukli, és meghúzta a madár farkát. Hagyd békén, mert kihajítlak. Fölmet rá Éder. A kobold durcásan rúgott bele a kalitkába. Nem kell kihajítanod, mert én magamtól is elmegyek. Szegte föl a fejét. Éder kinyitotta az ajtót. Tessék, menj el. Ha kinyitod nekem az ajtót,

0: ajtót, akkor én meg a madárnak nyitom ki, kiabált Pumukli, és mielőtt Éder megakadályozhatta volna, kinyitotta a kalitka ajtaját, a madár meg hús, kirepült rajta. Éder szörnyen mérges volt. De mielőtt még összeszitta volna Pumuklit, Hartlné megint visszajött. Éder úr, az imént találkoztam azzal a fiúval, aki a papagáj, megadtam neki a maga címét, hogy eljöjjön a madárért. Éder kényelmetlenül feszengett, mert kínos volt megmondania, hogy a madár ismét megszökött.
1: Fritz nagyon csalódott lesz,
0: mondta Hartlné szomorúan Éder vallomása után. Éder bólintott. Ő is sajnálta a fiút. Mihelyt Hartlné kint volt, Pumukli előbújt.
2: Most aztán fogd meg a madarat, ha tudod. Fritz mindjárt jön érte.
0: Édernek igaza volt. Kisvártatva boldogan érkezett meg a fiú, hogy átvegye a papagáját. Óriási volt a csalódása, amikor meglátta az üres kalitkát, és azt kellett hallania, hogy a madár megint megszökött. De nem lehet messze, talán kint ül az udvaron, a gesztenyefán. Próbálta Éder a fiút vigasztalni, és együtt kimentek. És valóban, egészen fent a fán fölfedezték a papagájt.
1: Lóri, Lóri, gyere le!
0: Kihabált neki Fritz, de mint hiába. Ezután Éder meg a gyerek felváltva kiabáltak, de az ilyet állat csak még feljebb röppent.
1: Fölmászok!
0: Futott Fritz a fához. Ne, maradj csak! A végén még leesel, és a madár se lesz meg. Inkább hozok egy létrát. Tartotta vissza a fiút Éder, és beszaladt a műhelybe a létráért. Ott egy igencsak megszeppent Pumuklit talált.
1: Nagyon megbetegedett a torkom,
0: suttogta a kis kobold. Valami kegyetlenül nyomja. A torkára mutatott.
2: A rossz lelkiismeret nyomja,
0: válaszolta Éder közönösen.
1: Rossz lelkiismeret? Az micsoda?
0: Kérdezte Pumukli.
2: Az akkor van, ha az ember rossz fát tesz a tűzre, és mások szenvednek miatta.
0: Világosította fel Éder.
1: Jaj, jaj, szegény Pumuklinak rossz lelkiismeret betegsége van.
0: Aggódva nézett az asztalos mesterre.
1: Nem lehet semmit se tenni ellene.
0: Éder nevetését visszafolytva töprengő képet vágott.
2: Hát, fogd el a madarat. Te láthatatlan vagy, előled nem menekül el, indítványozta. Akkor talán elmúlik a betegséged is,
0: tette hozzá komolyan. Fritz ez alatt türelmetlenkedni kezdett. Attól félt, hogy a madara még tovább repül. Mégiscsak elkezdett fölmászni a fára. Lent a vastagabb ágakon még simán ment a dolog, de aztán a kabátjával olyan szerencsétlenül fennakadt, hogy se föl, se le nem tudott tovább moccanni. Édermester még időben érkezett a létrával, hogy megszabadítsa. A fiúnak könnyes volt a szeme. Egyrészt a kiált félelem miatt, másrészt, mert sehol sem látta a madarat.
1: Most már végképp eltűnt,
0: zokogott. Lehet, hogy visszarepült a műhelybe, mondta Éder. Fritz a fejét rázta.
1: Azt nem hiszem.
2: Gyere, legalább nézzük meg.
0: Biztatta Éder a fiút. És csak ugyan. Amikor beléptek a műhelybe, a papagáj ott ült illedelmesen a kalitkájában, mintha sose repült volna ki. Ráadásul a kalitka ajtó is csukva volt. Fritz azonban túlságosan örült a megtalált madárnak ahhoz, hogy ezen csodálkozzék. Édermester, magukra maradva, gyöngéden felborzolt a Pumukli haját.
2: Igazán nagyon ügyes voltál, dicsérte meg.
0: A kobold ragyogott a boldogságtól, és elégedetten pattant a hintájába. Éder mosolygott.
2: Az a furcsa nyomás is úgy látszik elmúlt a torkodból.
0: Pumukli nagyot nyelt, majd elégedetten bólintott.
2: Teljesen elmúlt,
0: nyugtázta vidáman, és egy hosszú lélegzetű költemény megalkotásába fogott a madarakról, a fákról, és egy egészen rendkívüli koboldról.

amit kitaláltak.

tőlem, mi az, ami jó? Elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit eléd tesz az élet, az fogadd el, de senkitől semmit ne várj el. Tudod az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te tudod mindezt, ez nem kérdés. A lelked kövesd és semmi mást,

0: Tudok egy varázsszót. Ha én azt kimondom, egyszerre elmúlik minden bajom, gondom. Ha kávé keserű, ha mártás savanyú, csak egy szót kiáltok, csak annyit, hogy
1: anyu!
0: Mindjárt porcukor hull kávéba, mártásba, csak egy szóba került, csak egy kiáltásba. Keserűből édes, rosszból csuda jó lesz. Sírásból mosolygás, olyan csuda szó ez.
1: Anyu, anyu, anyu!
0: Hangzik este, reggel. Jaj, de sok baj is van egy ilyen kis gyerekkel.
1: Anyu,
2: anyu, anyu!
0: Most is kiabálom. Most semmi baj nincsen. Mégis meg nem állom. Csak látni akarlak, anyu. Fényes csillag. Látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak. Látni sietséget, angyal szelítséget. Oda bújni hozzád.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirám a bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben, és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életemben.

A másik oldalon mindig fúj a szél, sötét nyírkos kötszit áll, ingújba rejtett altatókon él. Egy megtébolyodott

csukom az ajtót, kattan az ár. Tétova homá, jól lépek át, a kakukkusóra egy pillanatra megáll, és én méricskélem a tűfokát, hogy átfér rajta a menekülő.

Csikorgatja egy koldus a fogsorát. A hulladékgyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasznyit, ha kilát.

kiszedött le egy liter borára. Húzd rá a cigány,